0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A legjobb ex-jú slágerek nálunk szólnak.
2: 107,1.

0: A nosztalgia szárnyán. A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A naplegszebb dallamai. Most önnek szólnak.
1: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Most a zene vezet.

0: Őtálló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiú slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.

0: legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jusslágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.
2: This is the story of my baker.

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: 6 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-től és 14:00-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Nálunk a rendszerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
9: A legendák nálunk szólnak.
10: A 107,1 MHz-en.
9: Mert ami jó,
7: az jó.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett. Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozott tüzekkel, a belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb, miközben a Krajevo melletti Stolovi hegységben is sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet. Maglicsnál pedig stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unióból 4 Black Hawk helikopter is és földi oltócsapatok kapcsolódtak be a védekezésbe. Rendkívüli ülés tart a szerb parlament 59 napirendi ponttal. A képviselők elsőként a költségvetés módosításáról szavaznak, emellett számos adó- és pénzügyi törvény is változhat. Napirenden van még az energiaválság és a megélhetési költségek emelkedésének enyhítését szolgáló egyszeri támogatás is. A parlament több igazságügyi és korrupcióellenes jogszabályt is tárgyal majd. Emellett hitelfelvételről döntenek jelentős infrastruktúrális beruházásokhoz, köztük a Belgrád-Zrenjanin Újvidék autópálya és több gyorsforgalmi út építéséhez. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, mondta a magyar miniszterelnök a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter ismertette, hogy jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel. Nem épül szélerőmű park, a Deliblati homokpusztán ilyen beruházást nem is terveznek, közölte a szerb bányászati és energiaügyi miniszter Dubravka Djedovic Handanovic közösségi oldalán. Azt írta, a tűz nem szabadít fel területet építkezések számára. A Deliblati homokpuszta továbbra is védett természeti érték marad. Mint közölte, minden energetikai beruházás esetében világos eljárásokat, tervdokumentációt, engedélyeket és természetvédelmi feltételeket kell betartani. Szabadkán lezárták a Majsai hídat, a közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jován Mikéty, a Jován Cvéty, a Szervó Mihály és a Bér Imre utcát is. Ma kezdődik az épülő körforgalom második fázisa, amely november 7-éig tart. Ami pedig az időjárást illeti. Folytatódik a meleg idő, ugyanakkor az esti órákban helyenként előfordulhat eső, általában mérsékelt marad az északkeleti szél, 32 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk.
11: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
12: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
0: Reklám következik.
13: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

0: Ébredjen velünk!
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.
4: Mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak, így augusztus 24-én hétfőn is, amikor is Bertalan és Albert névnapja van. 38 éves az első Lombik bébi Magyarországon, ugyanis 38 éve született meg az első magyar Lombik bébi. Szent Bertalannak, Nagy Örményország apostolának, a Leigi püspökség patronusának ünnepe van, 1026 éve immáron. A művészetben gyakran ábrázolják egyébként a mészárosok nyúzókésével, ezzel is utalva mártíromságára. Róla is szólunk majd a nap folyamán. A megszokott tartalmak mellett következő órában a minimál bérekről szólunk, illetve Szilágyin templombúcsú volt, ezzel kapcsolatban is érkezik egy összefoglaló. Hétfő van így küzdőtér Tóth Tibivel, a Kanizsa Asztali Tenisz Klub férfi együttese, a második helyen végzett a második liga vajdasági csoportjában. Beszélgetést hallhatnak majd Fejős István szervező titkárral, valamint néhány utánpótláskorú versenyzővel. És a hétvégi sport összefoglaló sem marad el. És maradunk Magyar Kanizsán, ahol felnőtt képzők regionális hálózata idén is meghirdeti az okostelefon kezelői képzést szépkorúak számára. Érkezünk majd a részletekkel, és egy picit nosztalgiázunk, visszatekintünk a szigetre, ahol ugye Bródi Dalok napja volt, ennek kapcsán mesél majd élményeiről egy régi kollégám, Pintér Ferenc, nyugdíjas tanár, hangmérnök, aki a Szabadkai Rádióban volt technikus, és hát ő nagyon szereti a fesztiválokat, és most konkrétan majd a Bródi Fesztiválról, vagy a Bródi Dalok napjáról mesél nekünk élménybeszámolót, és délután pontosabban 18:30-kor mesés percekkel is várjuk majd a hallgatókat. Addig is zenével, közérdekű információkkal és a legfontosabb hírekkel várjuk Önöket. Jóvételt és kellemes rádiózást kíván Dédics Zuzanna fő és felelős szerkesztő, Sóti Tamás adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna.

Az áramszolgáltató hírei következnek így reggel. Csantavéren az 5. szőlőskertek, a felszabadulás, a Nikola Tesla és a Mósa példe, valamint a kis utcákban és környékükön nem lesz áram 8.45-től 9.30-ig. Mérgesen a Csikéria, Pecessor, Rozika, Vukovics és Megy utcában 9 és 10 óra között számíthatnak áramszünetre. Csantavéren a felszabadulás, az első szőlős kertek, a második szőlős és a harmadik szőlős kertek, valamint a negyedik, és ezek közötti szakaszon és környékén 9.45-től 10.30-ig nem lesz áram. Szintén Csantavéren a Vörös Csillag, Szabadság tér, Bolmány utca, Szent Tamási utca, Felszabadulás utca és Köztársaság tér, az, ahol számíthatnak áramszünetre 10.45-től 11.30-ig. Bajmokon a Bajá Pivjenin, Ráde Koncsár, Tengermellék, Gyúró Danicsics és Várdár utcákban 11 és 12 között nem lesz áram. Csantavéren a május 1-e, március 8-a ifjúsági jönöe, július 7-e Borisz Kidrics és Pionír utcákban 11.45-től 12.30-ig számíthatnak áramszünetre. Pacséron a Bunyevác utca, Jován Mikics, Lenin, Proletár, Svetozár Miletić és Magas utcában 13 és 14 óra között számíthatnak áramszünetre, míg Oroszlámoson a Sztevan Knyazhenin Vajda, Ajása Tomics és a Koszovó utcában 9 és 12 óra között nem lesz áram.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió diszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Augusztus 24-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 37 para. 100 forint 32 dinár 37 para. 1 svájci frank 125 dinár 54 para. 1 angol font 137 dinár 08 para. És 1 amerikai dollár 100 dinár 46 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

8 óra 38 perckor elérkezett az idő, hogy lapszemlézzünk. Íme a hétfői magyar szó és melléklete. A leggyorsabb lovak versenyeztek, Adán rendezték meg a 99. szerb ügető derbit, az ország legrangosabb lóversenyét. Új kenyér ünnepe Zentagunarason is. Jól halad a turbinák visszakapcsolása, ezekről már a címoldalon. Elhúzódó háború és belső elégedetlenség. Az elemzők szerint Teherán a kormány ellenes tiltakozások erősödésére számít. A politika ne befolyásolja az egyetemet. A felsőoktatás átalakulásáról rendeztek kerekasztal beszélgetést a kolozsvári magyar napokon. Nemzetközi összefogással az erdőtüzek ellen a Deliblati homokpusztán és a Stolovi hegységben is vannak még aktív gócpontok. Táncra perdült a világ, 25. Interetno Fesztivál volt Szabadkán, Bolívia, Indonézia, török, chilei és magyarországi fellépőket is láthattunk a város főterén. Éneklő közösségek munkáját segítik Horgoson is. Van üveggolyó, azután pedig íme a melléklet, de a napsugár oldalon a gyerekekhez szólnak a lap szerzői. A melléklet pedig a sportvilág. 3 csapattal a bajnokságban, hazai kupasikerekkel hangolt a történelmi idényre a Magyar Csernyei Rohamlabdarúgó Klub. Bajsa nyerte meg a nyitóforduló rangadóját, labdarúgás, és újra kajakversenyt rendeztek Zentán. Azután itt van az RTV részletes, és több évszázados kódexek otthona lesz a Veszprémi Várnegyed megújult kis szeminárium, olvasható a Panoráma oldalon.

Költő utcai lakos. Temetésem a 11 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 73 éves korában elhunyt Jubomir Iszakov, Szabadka, Iván Kvala utcai lakos. Temetésem a 12 óra 30 perckor lesz a Sándori Pravoszláv temető kápolnájából. 80 esztendős korában meghalt Tóth Mária, Palics, 55. új utcai lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Palicsi temetőben. 62 éves korában elhunyt Dragan Márcseta, Szabadka, Lepenica utcai lakos. Temetésem a 15 óra 30 perckor lesz a Rókusi temető halottas házából. A Funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: 9 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek következnek. Rendkívüli ülés tart a szerb parlament 59 napi rendi ponttal. A képviselők elsőként a költségvetés módosításáról szavaznak, emellett számos adó és pénzügyi törvény is változhat. Napirenden van még az energiaválság és a megélhetési költségek emelkedésének enyhítését célzó egyszeri támogatás is. A parlament több igazságügyi és korrupcióellenes jogszabályt is tárgyal majd. Emellett hitelfelvételekről döntenek jelentős infrastruktúrális beruházásokhoz, köztük a Belgrád-Zrenjanin Újvidék autópálya és több gyorsforgalmi út építéséhez. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozott tüzekkel. A belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a deliblati homokpusztán a legsúlyosabb. Nem épül szélerőmű park, a deliblati homokpusztán ilyen beruházást nem is terveznek, közölte a szerb bányászati és energiaügyi miniszter Dubravka Djedović Handanović közösségi oldalán. Azt is írta, hogy a tűz nem szabadít fel területet építkezések számára, a deliblati homokpuszta továbbra is védett természeti érték marad. Szabadkán lezárták a Majsai hidat, a közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jován Mikit, a Jován Cvíty, a Szervo Mihály és a Bér Imre utcát is. Ma kezdődik az épülő körforgalom második fázisa, amely november 7-éig tart. Emiatt zárják le teljesen a környező utcák egy-egy szakaszát. Alternatív útvonalakat kell használni a következő 2,5 hónapban. Ami pedig az időjárást illeti, Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, folytatódik a meleg idő, ugyanakkor az esti órákban helyenként előfordulhat eső, általában mérsékelt marad az északkeleti szél, 32 fok körüli csúcsértékre számíthatunk.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: A régió és a világ legfrissebb információi.
5: Itt az SMR-ben.
0: Reklám következik.
6: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Cimgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikit utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Cimgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
8: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
9: Reklámot hallottak.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: És gazdasági témák következnek. Ugye napok óta egyre nagyobb a visszhangja, hogy idén sem tudtak megállapodni a szerbiai szociális gazdasági tanácsülésén a 2027-es minimálbér összegéről. A munkáltatók elfogadták a kormány 600 eurós javaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a minimálbér már 2027-ben elérje a 650 eurót. De vajon elegendő-e a 9,2%-os emelés? Mit jelentene a 600 eurós minimálbér a munkavállalók tényleges életszínvonalában, és mekkora terhet jelentene a munkáltatóknak? És egyáltalán reális-e a 650 eurós cél a jelenlegi szerbiai gazdasági környezetben? Erről beszélgetünk most Karai László közgazdásszal. Köszöntöm a stúdióba.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát kezdjük talán a legfontosabb kérdéssel. Hogyan értékeli közgazdász szemmel a kormány 9,2%-os minimálbér emelési javaslatát? Ugye sokaknak számít ez, vagy inkább kevésnek, vagy soknak számít ez, vagy inkább kevésnek a jelenlegi szerbiai gazdasági helyzetben?
2: Igen, ez minden évben így a nyár folyamán nagyon aktuálissá váló kérdésé jön elő. Már az utóbbi pár években is ez mindig egy, hogy is mondjam, egy ilyen közéleti vita, és hát nem csak közéleti, hanem megélhetési vitáról van itt szó. Ugyanis látjuk mindig azt a helyzetet, hogy a kormány előáll egy javaslattal a minimálbér értékét, magasságát illetően, utána a munkaadók ezen csámcsognak, idézőjelben mondom, hogy ez nekik nagyon magas. A munkavállalók pedig hát azt mondják, hogy nekik ez abszolút nem érdekes, mert annyira alacsony, hogy egyszerűen majdhogy nem, hát az élet tengetésére se elég ez az összeg, amelyet hát valamilyen módon a kormány meghatároz. És meg is határoz, mert végül is minden szónak egy a vége, ők meghatározzák azt, hogy hát ha ők eldöntötték, hogy most 600 euró lesz 2027-re a minimálbér értéke, akkor végül is a kormányon is hát átvitték, időzelben mondva átvitték, és hát meghatározták azt, hogy a jövő évre, tehát 2027-re 600 euró lenne, 600 euró dinár értékben lenne nettó összegben, ez olyan 70 ezer dinárt jelentene, lenne az az összeg, amely a minimálbér értékét jelenteni.
1: Ez ugye persze változik, hogyha az árfolyam változik.
2: Ez legelsősorban attól is változik természetesen, hogy mekkora lenne az árfolyam. Azt látjuk, hogy az utóbbi tizenvalahány évben az árfolyam egy picit ingadozik, majdhogy nem fix, de leginkább a hónapban meglévő munkanapok számától függ, és hát tulajdonképpen attól is, hogy egyáltalán a munkaadó ki tudja termelni a munkája során, a munkavállalása során az, hogy ez az érték kifizetésre kerüljön, mert ez csak a nettó, erre még jön az adó és a járulékok, ami tulajdonképpen majdnem 70%-a még ennek az összegnek. Tehát az körülbelül majdnem 1000 euróra jön neki bruttó összegben, tehát ez a pénzforgalomban egy cégnél nem is kis összeg. Azt is itt szeretném elmondani, hogy a szerbiai statisztikai adatok alapján minimálbért az idei és a tavalyi év folyamán is majdnem olyan 90 ezer munkavállaló kapott, de itt hozzá kell tenni még azt is, hogy körülbelül olyan 3-400 ezer azoknak a száma, munkavállalóknak a száma, akik ezért 2000 dinárral többet kapnak, mint a minimálbér, tehát majd, hogy nem ők is ebbe a kategóriába esnek, tehát akkor ez nem is olyan kis szám, amiről beszélünk, hogy a munkavállalók száma mekkora, és hogy mit is jelentene ez mindenki számára.
1: Ugye a szakszervezetek 650 eurós minimálbért követelnek. Mennyire megalapozott ez a követelés? Van gazdasági realitása annak, hogy Szerbia már 2027-ben elérje ezt az összeget?
2: Igen, ez egy nagyon lényeges és sarkalatos pontja ennek a tárgyalásoknak és ennek az egész előállt helyzetnek, mert tudjuk azt, hogy a kormány a 2027-es évre, 2024-2027-es időszakra szóló előrejelzésében 2027-re 650 eurós minimálbért ígért, és 650 eurós átlag nyugdíjt ígért. Hát ez most 50 euróval kevesebb. Megint csak euróba beszélünk, de hát inkább az a dinár értékét kell alapul vennünk, és itt a szervezeteknek, ha megnézzük az ő érveléseket, akkor jogos az érvelésük, hogy hát hogy csak 600 euró. hogy nem 700, 650, és hát itt most a kormány egy picit úgy látszik egy lépést visszalépett, ezek szerint a gazdasági helyzet, és inkább a munkaadók körülményei azok, amelyek egy picit visszakozásra késztették a kormányt azzal, hogy hát nem egyenek azzal az összeggel, amelyet be is jelentettek. Ennek is van egy bizonyos alapja, mert a Munkahadók Szövetsége egy körkérdés alapján, amelyet ők tettek közzé, azt közölte, hogy a munkahadók 43%-a nem ért egyáltalán egyet azzal, hogy ekkora emelése legyen a minimálbérnek. Tehát ez egy valamilyen jel arra, hogy nem biztos, hogy a gazdaságban minden a legjobban alakul, és hogy nincsenek még azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a minimálbért ilyen összegben tudják kifizetni. Itt nem csak a minimálbér, hanem arról is van szó, amit az előbb is mondtam, hogy itt nagyon nagy a száma azoknak, akik nagyon közel vannak a minimálbér összegéhez, és hogyha itt torló fizetés, tehát keresett torlódás alakul ki, akkor hát ez is egy nagy összeg, és nagy gondot jelenthet a munkaadók számára, mert úgy látszik, hogy a gazdasági körülmények is a jelenlegi 2026-os évben meglévő gazdasági feltételek lehet, hogy nem biztosítják mindazt, hogy zökkenőmentesen ez az év, és hát most itt mindent inkább a jövő évre kell viszonyítanunk, lehetővé teszik ennek az összegnek a normális kifizetését.
1: Ugye a kormány egyik fontos érve, hogy a 405 dináros órabérrel számított minimálbér a minimális fogyasztói kosár 117%-át fedezni. Mit mond el valójában ez a mutató a szerbiai életszínvonalról? Elége önmagában a fogyasztói kosárhoz viszonyított minimálbér?
2: Hát ez egy inkább lesújtó adat. Ha azt mondjuk, hogy a minimál bér, tehát a minimális fogyasztói kosár értéke 56.188 dinár körül alakul, és hogyha a kormány azt mondja, hogy ez a minimál bérnek az összege, tehát most 70.000 dinár körül kellene, hogy alakuljon a 2027-re, akkor ez 117%-os arányt mutat a minimális kosár értékéhez képest. De hogyha azt nézzük, hogy ez az idei árak alapján van meghatározva, jövőre egy új év kezdődik, egy új gazdasági folyamatot biztosítható, vagy lehetővé tehető év, amely lehet, hogy buktatókat is hozhat. Tehát ez a minimálbér, amiről már szó is volt, kb. 70.000 dinárról lenne szó, hát nem biztos, hogy elég lenne arra, hogy az egész évi költségeket biztosítsa olyan szinten, hogy hát ez egy tisztességes megélhetés biztosítson. Szerintem ez egy nagyon alacsony összeg. Ezt a szakszervezetek is mondják, és hát arról ne is beszéljünk, hogy mekkora az átlagfizetés, a 118.000 dinár, de még mindig a májusi összegről van szó, a júniusit még nem tették közzé. Tehát mindezek annyira relatív viszonyokat tükröznek, hogy nagyon nehéz megjósolni, hogy a 2027-ben ez az összeg, ez a 70.000 dinár tulajdonképpen mire is lesz elegendő. Attól is függően, hogy az infláció alakulása hogyan fog kihatni erre az egészre, habár az utóbbi két-három hónapban Szerbiában az infláció igaz, hogy picit ingadozik, de még mindig a keretek a Nemzeti Bank keretei között mozog, sőt, meglepően a júliusi infláció 1,9%, ami a júniushoz képest jóval alacsony, mert akkor 3,5% volt. Tehát nagyon sok függ attól, hogy hogyan fog alakulni, úgy, ahogy ön is mondta, az árfolyam alakulás, hogyan fog az infláció alakulni, hogyan fog majd a tél és a mezőgazdasági termékek árai alakulni a piacon. Mind nehéz megjósolni, de hát a kormány bízik abban, hogy ezzel az összeggel valamilyen módon hát a minimális fizetést biztosítani tudnák a munkaadók.
1: Szomorú az, hogy amikor így megörülnénk annak, hogy növekszik a fizetésünk, sajnos párhuzamosan mindennek az ára is emelkedik, úgyhogy megint ugyanott vagyunk. Na de nézzük a másik oldalt is. Ugye a munkáltatók elfogadták a kormány javaslatát. Milyen hatással lehet a minimálbér emelése a vállalkozásokra? Ugye különösen a kis- és középvállalkozásokra, amelyek számára egy ilyen béremelés komolyabb költségnövekedést jelenthet, ahogy már az imént is említette.
2: Ez egy nagyon lényeges kérdés. Tehát ez az érén másik oldala. És hogyha a munkaadók olyan feltételeket tudnak teremteni a piacon, tehát hogy az ő termékeik és az áraik elfogadhatóak, akkor bizonyára nem kell, hogy gond legyen azzal, hogy kifizessék ezt a minimálbért. De minden esetre tudni kell azt is, hogy a termelékenységtől, a piaci részesedéstől, és attól, hogy a munkavállalók mennyire teszik oda magukat idézőjelben, ahhoz, hogy ezek a cég által megvalósításra kerülő célkitűzések a piacon hát el is nyerjék azt a jutalmát, tehát elvásárló legyen arra a termékre vagy szolgáltatásra, amelyet a munkaadó elkészít. Tehát nagyon lényeges kérdés az, hogy a termelékenység és a termék mennyiség biztosítani tudja mind azt a pénzmennyiséget, amellyel hát ennek a minimálbérnek az összegét meg tudják termelni, és hát saját maguk számára is, a cégnek is biztosíthatják azt a piaci biztonságos szereplést, amellyel hát ez egy hosszú távú cég növekedést is biztosíthatna. Tehát a cégnek egyáltalán nem az a lényege, és érdeke, hogy minimálbért fizessen ki. Ez csak mindig a törvény szerint is a legszükségesebb esetekben és a legindokoltabb esetekben jelenhet meg, és a törvény szerint is csak legalább fél éves időszakra vezethető be, tehát nem ez kellene, hogy legyen a célkitűzése egy cégnek, hogy minimálbér fizessen ki, hanem az a célkitűzés, hogy minél nagyobb profitot, nyereségét valósítson meg, és olyan termelési körülményeket, és olyan munkaerőt alkalmazzon, amely ezeket a célokat el is tudja végezni, és magas szintű munkát és magas szintű termelékenységet tudna biztosítani.
1: És akkor megint ugyanott vagyunk, hogy ugye, ahogy említette az infláció kérdését, hogy ha magasabb béreket kell fizetni, akkor valószínű, hogy a vállalkozások egyszerűen beépítik az árakba ezt, tehát megint ugyanott vagyunk akkor. Ha egy országban jelentősen emelkedik a minimálbér, az természetesen a magasabb keresetűek bérét is érintheti, hiszen feljebb kerülhetnek a bérsávok. Elindíthat-e egy 600, majd 650 eurós minimálbér egy általánosabb bérfelzárkózást Szerbiában?
2: Hát ez egy nagyon kitűnő kérdés, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok tényezőtől függ, de én úgy látom, hogy a kormány igenis uralja a helyzetét, idézőjelben mondva, olyan szemszögből, hogy előre vetítették, előre projektálták azokat a körülményeket, amelyek esetleg a 2027-es évben előállhatnak. Itt gondolok az energiaárakra, az általános gazdasági helyzetre a világban, mert nem tudjuk magunkat kizárni a világgazdasági folyamatokból. Tehát ez nagyon sok tényezőtől függ. Attól is függ, hogy hogyan fog Szerbiában a termelékenység alakulni, tehát nem csak attól is, hanem attól is, hogy esetleg tudunk-e újabb külföldi befektetőket vonzani az országban, mert nagyon lényeges az ő szerepük, abból a szemszögből is, hogy új munkahelyeket tudnak nyitni, és ezek az új munkahelyek nem a minimál bér köré alapulnak, hanem olyan fizetéseket vagy kereseteket biztosítanak, és ez egy megállapodás is a kormánnyal, amikor létrejön egy ilyen befektetés, hogy jóval magasabb szinten kell megállapítani a kereseteket abban az új cégben, amely hát Szerbiába szeretne elindítani egy vállalkozást. Én úgy gondolom, hogy ezek az összegek, amelyekről itt szó van, szerintem nem biztos az, hogy hosszabb távon biztosítanák azt a felzárkózási szintet, amellyel biztosíthatnák azt, hogy Európában ne azok országok közé tartozzunk a minimálbért illetően, amelyek a lista alján szerepelnek. A hatodik vagy hetedik ország vagyunk a lista aljától számítva, még csak Albániában, Észak-Macedóniában, Bosznia-Hercegovinában, esetleg Montenegróban és Törökországban alacsonyabbak a minimálbér szintek, mint Szerbiában. Nem mondjam azt, hogy a nyugat-európai országok mennyivel, majdhogy nem háromszorosával magasabb minimálbért fizetnek ki, de őnek is nem az a lényegük, hogy minimálbért fizessenek, hanem az a lényegük, hogy ösztönözzék a munkásokat olyan keresetek megvalósítására, amelyekkel a cég előre tud haladni, és minőséges munkát tud a piacnak felkínálni.
1: Mi lenne a megfelelő megoldás?
2: Azt is megvizsgálhatjuk, hogy az utóbbi 14-5 évben hogyan alakult a, megint csak visszatérik a minimál bér értékének a meghatározására. Hát Magyarországon a 360% volt a 2010-es évhez viszonyítva a 2026-ra meghatározott minimál bér értéke. Szerbiában 240% ez a 16 év alatt. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen szintről is indultunk el, tehát mi igen, egy alacsonyabb szintről indultunk, és nem olyan egyszerű feltornázni magunkat egy magasabb pozícióba, hogy ezt mondjam. De attól eltekintve, hogy Szerbia helyzete hogyan alakul, azok a mutatók, amelyeket a kormány közöl az utóbbi pár évben, és hogy a GDP alakulása, tehát az össznemzeti termék alakulása hogyan hat ki ezeknek az áraknak, és ezeknek az élet, ennek az életszínvonalnak az alakulására. Minden esetre hát a mostani legutóbbi adatok szerint olyan helyzetet sugallnak, amelyek esetleg pozitívan tudnának hatni ennek a minimálbérnek és az emelésére a jövőt illetően, mert ha látjuk, hogy a kormány elmondása szerint az utóbbi 2-3 negyed évben egész magasak a gazdasági növekedési adatai, 3-3,4% körül, ami az európai viszonyhoz tényleg nagyon szép érték, mert Európában 0,5-0,6%-os csak a gazdasági növekedés adatai. Megint csak azt kell mondani, hogy Szerbia meg egy alacsonyabb szintről indul, tehát itt a logika, a matematikai logika ezt biztosítja, hogy magasabbak Szerbiában, de úgy látszik, hogy vannak olyan források és olyan lehetőségek és olyan cégek, amelyek igen magas szinten tudnak termelékenységet biztosítani, és ez lenne az a megoldás Szerbia számára is. És hát reméljük, hogy a jövőben a 2027-es Expo is bizonyos olyan pozitív trendeket és irányokat tudna majd biztosítani Szerbiának, amelyek az elkövetkező években hát lehetővé tehetnék azt, hogy egy picit komolyabb fejlődésnek és az életszínvonal emelkedésének is tanúi lehetnénk.
1: Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba.
2: Én is köszönöm.

0: ajánló következik.
1: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: A folytatásban Szilágyira utazunk, ugyanis a Szilágyi 120 éves jubileumát ünneplő Szent István király templomban a templom búcsú alkalmából 8. alkalommal tartottak képkiállítással egybekötött koncertet. Az eseményen bemutatkoztak a helyi tehetségek, vendégként pedig a Mélykúti Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda Hosszúné Balla Lenke vezette pedagógus kórusa lépett fel. A koncertet követően a népes közönség Pesti Emma festőművész képkiállítását is megtekinthette. Az eseményen kolléganőnk Lenner Tímea készített riportot.
1: 120 éves a Szilágyi Szent István király templom. Egy felemelő szellemi ajándék számba menő búcsúi koncertet hallhattunk, de nem csak ebből állt az ünnepi programsorozat. Főtisztelendő Kurin István atyával beszélgetek, őt kérdezem, hogy miből áll az ünnep.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hát a mi ünnepünk ugye most Szent István körül forog. Az elmúlt két napban Dezső Péter atya tartott, Ferences atya tartott lelki napot a szilágyiak számára, a magyar szentekről, illetve a búcsúról és annak fontosságáról, búcsú elnyeréséről tartott elmélkedéseket, valamint szentmiséket, és hát prédikációiban is ezt nagyon szépen kifejtette, folytatva az ünnepséget, illetve az ünneplést, a koncertet, a hagyományossá vált 8. koncertet tarthattuk meg. Nagy-nagy örömmel készültünk és sok izgalommal, Molnár Tamás főszervezővel, illetve Pesti Sutus Emmával, akinek a képeit megtekinthettük a koncert alatt, illetve koncert után. Ezek a képek még megtekinthetők lesznek itt még egy-két hétig. Utána pedig hát vasárnap 11 órakor ünnepi szentmise, amikor is ugyan a faluban vasárnap tartjuk a búcsút, és akkor ünnepeljük.
1: Pesti Emma kiállítását Antalovics Péter költő szerkesztő méltatta. Egyebek mellett elhangzott, Pesti Emma a kortárs vajdasági magyar képzőművészet meghatározó alakja, akit díszlettervező és könyvillusztrátorként is ismerhetünk. Pesti Emmával beszélgetek, itt vagyunk a Szilágyi Szent István király templomban. Milyen alkotásokat hoztál el ide a nyugatbácskai magyarság körébe?
3: Hát egy ilyen vegyesen válogatott anyag érkezett ide a templomba. István atya jött el hozzám, és együtt válogattuk igazából a képeket, úgyhogy ez miatt is egy ilyen érdekes merítés. Vannak egész 2012-től is munkáim, és az idei évvel zárólag, úgyhogy tényleg egy ilyen szélesebb válogatást láthatunk.
1: Izgalmasan hangzik azt, hogy ketten válogattatok. Hogy kell ezt elképzelni? Mik voltak a kritériumok?
3: Én úgy nyitott voltam, igazából rugalmas, István atya pedig szerette volna, hogy a tágabb közönségnek is befogadható legyen, ugye az alkotások nagyja. Úgyhogy igazából ez volt egy ilyen kritérium, hogy inkább úgymond a legabstrakt képeimet, azokat nem válogattuk be, hanem amiben úgy valaki ránéz, akkor lehet, ő is fel tud ismerni benne egy valamilyen tájat, motívumot, de hát szerintem a legtöbb képemre ez egyébként igaz.
1: Jártál-e már itt Nyugatbácskában? Volt-e itt már kiállításod?
3: Kiállításom nem volt Nyugatbácskában, viszont kötődök Nyugatbácskához. Édesapám telecskai születésű, Vilmos atya, a édesapám nagybátyja volt, úgyhogy mi sokat jártunk Telecskára, Kopuszinára.
1: Mind dolgozol most? Mi az, ami most jelenleg foglalkoztat?
3: Hát lesz egy újabb önálló kiállításom szeptember 4-én a Temerini Tagt Galériában. Arra készülök néhány új képpel, úgyhogy ez egy ilyen projekt most, de hát a legnagyobb projekt az a 7 hónapos kisbabám, ami mellette így belefér a szabadidőbe az esti altatás után. Éjszaka, este 11-kor még lejövök a műterembe, és ami még kifér a csövön, Úgyhogy most így igazából én is a határaimat így vizsgálom, feszegetem, hogy így kisbaba mellett mennyire kivitelezhető így a festészet folytatása, és hát úgy látom, hogy az lesz, tehát mindenképp, tehát igazából nem is kérdés.
1: Hosszúné Balla Lenkével beszélgetek, aki szilágyi származású, és egy egészen különleges produkciót hozott el most Magyarországról, ide a szülőfalujába. Mit hallottunk, mit kell erről a produkcióról, együttműködésről tudni?
3: Ifjúsági keresztény énekeket énekeltünk a produkciónk első felében, mivel mi pedagógus kórus vagyunk, és a egyházi iskolának a pedagógus kórusa, ezért mi sokat fellépünk iskolai rendezvényeken, városi rendezvényeken, és főleg egyháziakat énekelünk, ezért azon kívül komoly zenét is énekeltünk, Dona Nobis-t, Ave Mariát, és a végén ugye Zulu nyelven afrikai dalt, ami szintén Isten dicsőítő dal volt. És az az igazság, hogy szeretünk összejönni, még hogyha fáradtan is, hétköznaponként, keddenként, este már mindenki fáradt a munkától, de akkor is, mikor összejövünk, akkor új energia alakul át valahogy az éneklés folytán.
1: És milyen érzés volt, milyen megélés volt számodra itt a Szilágyin, a szülőfaluban énekelni?
3: Hát ez az, amiről nehezen tudok beszélni, és ilyenkor kap el a sírás, mert hogy az ember itt neveledett fel, itt váltam hívővé, itt váltam kántorrá, szívem ide húz attól függetlenül, hogy már elköltöztem, de mindig visszahúz, és vissza kell jönnöm, és ez teljesen más érzés, mintha bárhol énekeltünk volna, és köszönöm most is a lehetőséget, hogy itt lehettünk. Nagyon jó volt, fantasztikus.
1: A Betlem Gábor alap támogatásával megvalósuló búcsúi koncerten önkéntes adományokat is gyűjtöttek. A felajánlásokból befolyt összeget a Szilágyi Fúvós zenekar hangszertárának bővítésére fordítják. United takes his time, about to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: hallnak.
1: Hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
2: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
3: A 107,1 MHz-en.
2: Mozaik.

0: reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
4: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozót tüzekkel, a legsúlyosabb helyzet a Králjevó közelében fekvő Stolovi hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iljusin repülőgép is részt vesz. A deliblati homokpusztán Susará, azaz Fehértelep környékén valamelyest javult a helyzet, ugyanis csökkent a füst és gyengült a szél, de a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak. A Stolovi hegységben viszont az erős szél és a sűrű füst nehezíti a munkát, a tüzet még nem sikerült teljesen megfékezni. A környező országokban is pusztít a tűz, a legsúlyosabb helyzet Észak-Macedóniában alakult ki, ahol több mint 15 aktív tűz van jelenleg is, ezek közül 2 lakott területeket is veszélyeztet. A meteorológiai szolgálat szerint a száraz, forró idő és a szél miatt továbbra is rendkívül magas a tűzveszély. Nem épül szélerőmű park a deliblati homokpusztán, ilyen beruházást nem is terveznek, közölte a szerb bányászati és energiaügyi miniszter. Dobrevka Djedovic Handanovic közösségi oldalán azt írta, a tűz nem szabadít fel területet építkezések számára. A deliblati homokpuszta továbbra is védett természeti érték marad. Mint közölte, minden energetikai beruházás esetében világos eljárásokat, tervdokumentációt, engedélyeket és természetvédelmi feltételeket kell betartani. A tárcavezető cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint a deliblati homokpusztán pusztító tűz egy későbbi beruházás előtt nyithatná meg az utat. Rendkívüli ülést tart ma a szerbiai parlament, 59 napi rendi pontot vitatnak meg a képviselők. Elsőként a költségvetés módosításáról tárgyalnak, emellett számos adó és pénzügyi törvény is változhat. Napirenden van még az energiaválság és a megélhetési költségek emelkedésének enyhítését célzó egyszeri támogatás is. A parlament több igazságügyi és korrupció ellenes jogszabályt is tárgyal majd. Emellett hitelfelvételekről döntenek jelentős infrastruktúrális beruházásokhoz, köztük a Belgrád-Nagybecskerek Újvidék autópálya és több gyorsforgalmi út építéséhez. A napirenden nemzetközi adóügyi és biztonsági megállapodások, valamint több állami intézmény 2025-ös jelentése is szerepel. Mától Szabadkán le lesz zárva a Majsai híd, a közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jován Mikitja, Jován Cvijitja, Szervó Mihály és a Bér Imre utcát is. Ma kezdődik az épülőkörforgalom második fázisa, amely november 7-éig tart, emiatt zárják le teljesen a környező utcák egy-egy szakaszát. Ez azt jelenti, hogy alternatív útvonalakat kell használni a következő 2,5 hónapban.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, ma napos és meleg időnk lesz, helyenként 36 fokos csúcshőmérséklettel, Vajdaság területén nem kell csapadékra számítani.
6: Régi zenék, új információk.
0: Fedezze fel a kettőt együtt.
6: A 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
5: Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
5: Ajánló következik.
3: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Mozaik újabb órájába lépve közérdekű információk következnek. Szabadka város közigazgatási hivatala értesíti a lakosságot, hogy a Tiszta Szerbia projekt keretében zajló szennyvízhálózat építési munkálatok miatt ideiglenesen lezárják az utat. Ez pedig vonatkozik a Nikola Démonya utcába, a Zorka utcai kereszteződéstől a Filipovics utcáig. Az útlezárás nem vonatkozik egyébként a kivitelező járműveire, illetve a Nikola Démonya utca lakóira, akiknek a munkálatok ideje alatt lehetőségük lesz ingatlanjaikat megközelíteni. A Filipovics utca a Proletár Brigátok utcától kezdődően Zsák utcává válik egészen szeptember 28-áig. És újabb forgalomkorlátozásra kell számítani a Majsai út, valamint a Jován Mikit és a Jován Cvíty utca kereszteződésénél. Mától teljesen lezárják a híd, illetve a központ felé vezető útszakaszt. A közlekedőket arra kérik, hogy indulás előtt számoljanak a tereléssel, és lehetőség szerint válasszanak más útvonalat.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádiódiszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Amiről a hírek szólnak,
1: amiről ön is beszél.
0: Tájékoztatás.
1: Az alap, ami összeköt minket.
0: Itt a 107,1-en.
2: És az időjárás kedvez a mai napon. Szép időnk lesz annyi, hogy a szél néha megerősödhet, és marad a magas légnyomás, miközben a magasban frissebb légtömegek érkeznek, de a talajszint már ismét egyre több felé talajszinten kell számítani kánikulára. A frissebb levegő miatt átmenetileg megszűnnek a trópusi éjszakák, jelentősen 20 fok alá, helyenként akár 10 fok körül is alakulhat éjszaka a hőmérséklet. Egyre kellemesebb az éjszakai pihenés szempontjából, azonban hozzájárul az erősödő napi hőingás, elsősorban frontérzékenyek megterhelő hatásához, különösen amiatt, mert a nappali felmelegedés a talajszinten erősödik. Ebben az időszakban számíthatunk fejfájásra, mellkasi panaszok gyakoriságára jellemző lesz a gyakoribb szédülés, növekvő bizonytalanságérzet és a fokozott fáradékonyság, aki csak teheti, pihenjen sokat és vigyázzanak magukra.
3: Indul a mandula!

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

A YouTube felvétele szólt, most pedig újabb közérdekű információ, mégpedig a szabadkai egészségházak értesítése következik erre a hétre vonatkozóan. A Hajdújárási Egészségház hétfőn és pénteken 7 és 10 óra között dolgozik, kedden és csütörtökön 10.30-tól 13-ig, szerdán pedig 13.30-tól 17 óráig fogadja a pácienseket. A Királyhalmi Egészségház hétfőn és pénteken 10.30-tól 14-ig, kedden és csütörtökön 13.30-tól 16-ig, szerdán pedig 10-től 13 óráig dolgozik. Aludasi Egészségház kedden 9 és 10 óra között fogadja a betegeket, a többi napon zárva tartanak. A Pest-Csara rendelő hétfőket, szerda és péntek 7-től 14 óráig, csütörtökön pedig 13-tól 20 óráig dolgozik. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője hétfőn és kedden 7 és 20 óra között, a többi napon 7 és 14 óra között fogadja a betegeket. A Tavankúti rendelő csütörtök kivételével minden nap 7 és 14 óra között, csütörtökön pedig 13 és 20 óra között várja a betegeket. Az egyetemista rendelő hétfő, szerda és csütörtök 7 és 14 óra között dolgozik, kedden és pénteken pedig zárva tartanak. Az Újzsednyéki Egészségház hétfőtől péntekig 7 és 10 óra között fogadja a pácienseket, a Nagyfényi pedig 10.30-tól 14 óráig. A műsor folytatásában hamarosan ismét hírek, utána pedig Tóth Tibi érkezik a sportműsorral.

0: mi feltesszük a kedvenc lemezét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak
3: a rockzene örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozót tüzekkel, a legsúlyosabb helyzet a Králjevo közelében fekvő Stolovi-hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iljusin repülőgép is részt vesz. A Deliblati homokpusztán Susára, azaz Fejértelep környékén valamelyest javult a helyzet, ugyanis csökkent a füst és gyengült a szél, de a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak. A Stolovi-hegységben viszont az erős szél és a sűrű füst nehezíti a munkát, a tüzet még nem sikerült teljesen megfékezni. Nem minden hős visel köppenyt, van, hogy tűzoltó egyenruhába bújnak és a tüzekkel küzdenek. Vajdaság több településéről is segítenek az önkéntes tűzoltók a Deliblati homokpusztán lángoló tűzoltásában. Martonosról, Horgosról, Oromhegyesről és Oromról is csatlakoztak önkéntes tűzoltók a hivatásos egységekhez, hogy megfékezzék a lángok terjedését. Lezárták a Majsai hidat Szabadkán, a közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jován Mikitja, Jován Cvijitja, Szervó Mihály és a Bér Imre utcát is. Ma kezdődik az épülő körforgalom második fázisa, amely november 7-éig tart, emiatt zárják le teljesen a környező utcák egy-egy szakaszát. Ez azt jelenti, hogy alternatív útvonalakat kell használni a következő 2,5 hónapban. Ma zárul a 25. Interetno Fesztivál Szabadkán, a programok a Népkör Magyar Művelődési Központban zajlanak. A szervezők 16 órától az Interetno játékudvarban népi játékokkal és kézműves foglalkozásokkal készülnek a gyermekeknek. 18 órától az érdeklődőknek lehetőségük lesz beiratkozni a Népkör szakosztályaiba is. Este 6:30-tól a Népkör klubest keretében a Kurbli Filmklub szervezésében fesztiváldíjas zenés, táncos rövidfilmeket vetítenek, és beszélgetésre is lesz lehetőség Szász Csongor filmrendezővel. 19 órától pedig sorsolás, az előző napokban ugyanis a fesztivál információs pultjánál az ajándéktárgyak megvásárlásakor a látogatók sorsjegyet tölthettek ki, amivel esélyt kaptak arra, hogy a szerencsések közé kerüljenek. A sorsolás nyertesei a Népkör, valamint a fesztivál vendég táncegyüttesei által felajánlott különleges egyedi ajándékokkal gazdagodhatnak.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, a napos és meleg időnk lesz helyenként 36 fokos csúcshőmérséklettel, Vajdaság területén nem kell csapadékra számítani.
3: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
4: 107,1 MHz.
0: Reklám következik.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
6: Reklámot hallottak.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a Küzdőtérben, a Szabadkai Magyar Rádió sportműsorában. A keverőpult mögött Sóti Tamás, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor. Mi leszünk Önökkel majdnem 12 óráig. Mai műsorunkban a Kanizsa Asztali Teniszklubba látogatunk, majd ismertetjük a legfontosabb sporthíreket. A Kanizsa Asztali Teniszklub felnőtt férfi csapata a második helyen végzett a második liga vajdasági csoportjában, és a hamarosan rajtoló új idényben is a csapat célja valamelyik dobogós helyezés elérése. Elsőként Fejős István szervezőtitkárral az elmúlt szezonról, az utánpótlásról és a további tervekről beszélgettem. Mai fő témánk az asztali tenisz, Fejős Istvánnal, a Kanizsa Asztali Teniszklub szervezőtitkárával beszélgetünk itt a klubhelyiségben. István, akkor először tekintsük át a tavalyi szezont. A Kanizsa hány csapattal indult a különböző bajnokságokban, és hogyan sikerült a tavalyi idény?
2: Az asztali teniszklub két csapattal vett részt a bajnokságban. Az első csapat az a második liga északi csoportjában egy ponttal lemaradva a táblázat második helyén végzett. Nem sikerült a följutás, de valószínűleg vissza is vontuk volna anyagi okok miatt, mivel az már egész szerbiai terepen való utazást jelentette volna a csapat számára, tehát egészen Nistől kezdve Szabadkán is minden irányba rengeteg utazással, rengeteg idővel jár, és a játékosaink, attól függetlenül egyetemisták egy része, nem tudna minden helyre eljutni. Akkor a játékos kerettel viszont nem rendelkezünk, és olyan minőségi játékosokkal, akik már az első ligában is húzamosabb ideig megállták volna a helyüket. A rájátszásra föl voltunk kérve, de nem fogadtuk el, úgyhogy maradunk a második ligába, az első csapatta. Az utánpótlás korú gyerekek viszont a Bácskai Ligába szerepeltek. A versenyzést, hogy szokják meg az asztali tenisz iskolába, amit megtanulnak, azt ott végül is tudják érvényesíteni valamilyen szinten. Meg, tehát a versenyek mellett egy úgynevezett érezék, hogy egy liga versenynek milyen a milliója, ebből kifolyólag ők ott versenyeztek, ugyanúgy továbbra is most a 2027-es szezontól kezdve marad a második csapat szintén abban a versenyfokozatban, ugyanúgy, mint az első csapat, mint ahogy említettem, a harmadik rangfokozat, a szerbiai második liga. Ez a harmadik versenyfokozatot jelent Szerbia szinten.
1: Ezüstérem nagyon szépen hangzik, és nagyon szép eredmény. Ugye az újvidéki Detelinára lett az első, hogy látom itt a táblázatot. Voltak jó meccsek, voltak érdekes meccsek, izgalmas meccsek, gondolom.
2: Tulajdonképpen itt mindegyik csapatot meg tudtuk verni, a Detelinát is legyőztük, utána veszítettünk. Ez mind attól függött, hogy a csapaton belül melyik játékos melyik fordulóba tudott részt venni, tekintettel, hogy mint említettem, Magyarországon egyetemisták, van, aki már az egyetem után elkezdett dolgozni, és nem tud minden mérkőzésre hazajönni, van olyan, aki munkaviszonyban mellett váltásban dolgozik, szintén Magyarországon, Szegeden, onnan jár vissza, tehát azért nem olyan egyszerű megszervezni ezt a részvételt nekik, és nem tudtunk minden alkalommal legerősebb felállásba kiállni, különben megnyertük volna a bajnokságot.
1: Mondjuk el a csapatok összeállítását, tehát a Kanizsa első csapatában kik játszottak, és a Kanizsa kettőben kik játszottak.
2: Az első csapatban kezdeném a Nagynémedi Gáborral, ő úgymond játékos edző, szerepét tölti be, amikor szükség van rá, akkor beáll játszani, de általában ő edzőként vesz részt a csapat munkájában. Miskolci Kristóf az egyik erősség, Csóni Dániel, ők ketten a csapat húzóereje, valamint le volt még igazolva Mihálovics Dominik, de ő már munkahelyi kötelezettségek és egyéb okok miatt nem tudott részt venni a múlt idényben, úgyhogy az idei évtől már nincs is leigazolva. Ő kérte a játékos engedélyének a megszüntetését, elköltözött Pécsre. Hosszú utat kellene megtenni ahhoz, hogy ide érjen meccsre, meg még itt aztán Szerbián belül elutazni Újvidékre vagy Pančevóra, úgyhogy nem tudta vállalni. Ezek mellett a csapat tagja még Csetle Zoltán, Radukics Alexej, Szalma Ernő, valamint Krajcár Dávid és Gombola Bence Géza, ők két magyarországi fiatalember, akik szintén, ha szükséges, akkor besegítenek az első csapatnál a csapatjátékban. A második csapatnál viszont eddig Bella Bence szerepelt, Losonc László, Rózsa László, Nagy Károly, a fia Nagy Balázs, Beláncsics Petár, valamint Barlok Konrád. Az idei szezonból, szezontól kezdve viszont még csatlakozik Hegedűs Ferenc hozzájuk, úgyhogy, de viszont Barlok Konrád Szegedre teszi át a székhelyét, ott jár ezután egyetemre, úgyhogy ő nem tudja vállalni ebbe a csapatba részvételt. Úgy szintén Bella Bence is középiskolában más községbe iratkozott, úgyhogy őrá se számolhatunk aktívan ebbe a liga csoportban.
1: Ugye mindkét csapat akkor marad ugyanebben a ligában, ahol az elmúlt szezonban versenyzett. Mik a célok a 2026-27-es idényben?
2: Tekintettel, hogy csak az első csapatnál, hogy csak Mihálovics Dominik távozott, a csapat összeállítása szinten maradt ugyanaz, Dominik kivételével. Hát dobogó közeli helyezést várunk a csapattól. Nem mondom, hogy megint első-második helyezés, minden attól függ, hogy majd hogy alakul a sorsolás, hogy alakulnak az embereknek a szabad ideje, a játékosoknak, hogy ki melyik fordulóba tud részt venni, és mikor tudunk a legjobb felállásban kiállni. A felsőháza a kitűzött cél, gondolom, hogy ezt sikerül is megvalósítani.
1: A mezőny mennyiben változik? Tehát lesznek-e új csapatok a ligában? Erről lehet-e már tudni valamit?
2: Igen, a Spartakusz második csapata az visszaesett az első ligából, tehát ő itt fog versenyezni, valamint a vajdaságiból feljutott a Roham, a magyar csányai Roham, ez a kettő, ez biztos. Ezek két csapatok kívül még néhányan Pančevo környékéről. Van az egyik csapat, a másik Délbánátból, az ottani körzetből, de jelen pillanatban az még nincs kikristályosodva.
1: Mikor kezdődik majd a bajnokság, és mikor lesz a sorsos? Erről kaptak-e valamilyen információt?
2: Még nem. Tekintettel, hogy tegnap fejeződött be a játékosok igazolása. Előtte volt a kluboknak a regisztrációja, tegnap fejeződött a játékosok igazolása. 15-ig kell leadnunk most a teremre vonatkozó adatokat, valamint tehát a Vajdasági Asztalitányi Szövetség 15-ével bezárólag gyűjti az adatokat, ki melyik teremben, milyen címen és mikor fogja játszani a mérkőzéseit, és utána, amikor minden kialakul, összegzések megtörténnek, akkor utána indul majd, akkor lesz a sorsolás megejtve, és utána kerül majd csak fel a honlapra, hogy de szeptember vége előtt nem.
1: A Kanizsa szombat délután este felé játsz a meccsét, vagy vasárnap délelőtt?
2: Még nincs kikristályosodva, most megy a játékosok között a megbeszélés, ami a többségnek majd megfelel, azt szerint fogjuk kialakítani. A második csapat az valószínű marad a vasárnap délelőtti játékidőpontba, ugyanis nem tudjuk egy időpontra tenni a terem miatt a mérkőzéseket, sőt, még arra számolunk, hogy a török kanizsai Obilić Aléva női szuperligás csapata is itt fog versenyezni, úgyhogy össze kell hangolnunk majd az időpontokat.
1: Mi a helyzet utánpótlás terén? Mennyi gyerek van a klubban jelenleg?
2: Az utánpótlást ból a haladók csoportjába, aki már úgymond haladónak számít, versenyekre járott, négyen maradtak csak, sajnos négyen lemorzsolódtak, abba hagyták, más sportágat választottak, nem jelenti azt, mert más esetben is megtörtént, hogy később visszajönnek, jelen pillanatban igaz, hogy nyári szünet van, de az úgynevezett kemény mag, a négyen, ők rendszeresen edzenek, most is zajlanak az edzések. Ami a kezdőket illeti, az majd csak őszre, amikor megindul az iskola, és kialakul már, hogy ki milyen csoportba, hova szeretne tovább, melyik sportklubba, akkor indítjuk az úgynevezett kezdőknek az asztali tenisz iskolát.
1: Mikortól fogadnak jelentkezőket, és tervezik a sportágat valahogy népszerűsíteni Kanizsa községben?
2: Igen, tehát mint mondom, az iskola kezdés után általában akkor röplapokkal vagy egyéb módon szoktuk népszerűsíteni. Utána, amikor a község megszervezi a sportválasztó napot szeptember-október folyamán, azon rendszeresen részt veszünk, és most a klubon belül van egy csoport, aki majd valószínűleg ilyen Facebook csoport, vagy egyéb reklám útján megpróbálja népszerűsíteni, és akkor azáltal próbálunk gyerekeket ide csalogatni a klubba. Úgymond tekintettel, hogy nagyon sok sportág működik Kanizsán, úgyhogy a kevés gyerek az sok felé forgácsolódik szét, úgymond.
1: Viszonylag kis klubról beszélünk. Mekkora kihívás évről évre részt venni ezekben a ligákban, évről évre megszervezni azt, hogy minden úgy menjen, ahogy kell?
2: Hát elég nagy kihívás tekintettel, hogy az anyagi juttatás évek óta ugyanazon a szinten mozog, a költségek változnak, nehéz donátorokat szerezni, úgymond, aki az asztali tenész mellé is letesz valamennyi kis pénzt, csak a költségvetésre nem tudunk támaszkodni, az nem lenne elég, de viszont így, hogy visszamenőleg 3 évben is dobogós helyezésen voltunk a második ligába, előtte 3 évig első ligát játszottunk, ez mondjuk ad valamennyi motivációt.
1: Igen, én mondtam, hogy kis klub, de nagy eredményekkel rendelkezik ez a viszonylag kis klub, ugye kevés részevővel, kevés kisebb létszámú klub.
2: Igen, 35-en vagyunk úgymond, aki be van tagosodva. A klubba ebből 17-18-an vannak leigazolva, a többi az mint rekreációs szinten pingpongozik, vagy valamilyen szinten besegít a klub munkájába. Kisváros vagyunk úgymond, az asztaltenész kedvelők, azért a régi játékosok is bebejárnak a klubba rekreálni, bejönnek, elbeszélgetnek, meccseket megnéznek. Tekintettel, mint ahogy említettem, hogy itt játszik az Obilics női csapat a Superligát, azon körözt is rengeteg nagyon jó meccs zajlik itt a terembe. A második liga se, mint harmadik versenyfokozat a szerbiai asztali tenész ligába ad érdekes meccseket.
1: Kik az edzők a klubban, ezt még mondjuk el?
2: Nagy Németi Valentin, az apukája Nagy Németi Gábor. Az edző jelen pillanatban, ha bár a másik játékosunknak, Csónics Dánielnek is megvan az edzői papírja, de ő másik klubba is tevékenykedik, de viszont a Gábornak a licence alapján működik a klub.
1: Kik támogatták, illetve kik támogatják a klubot?
2: Kezdeném talán legelőször is a legnagyobb támogató az önkormányzattal, Kanizsai Önkormányzat a Sportszövetségen keresztül, azon kívül utána a kisebb támogatók, akik úgymond donációs szerződés alapján kisebb összegekkel beszoktak számolni, vagy az asztali tenisz iskola munkájának a költségeinek a lefedésébe, illetve egyéb utazási költségek átvállalnak, ilyen a bratyapékség, a Naturál, a Mikropak, a szabadkai cég, a Biorról, Török Kanizsáról, Kanizsai Dialtech, Holker cég, Strandbékavár, vagy a Texas vendéglő, akik legtöbb esetben, vagy legtöbbször beszoktak segíteni a klub munkájába.

0: A klubban tett látogatásomkor az utánpótlás korosztály edzett, akik közül elsőként Lipták Szofit szólaltattam meg. Szofi, akkor mesélj nekem arról, hogy az elmúlt idény az neked hogy sikerült?
1: Jól.
0: Körülbelül mennyi versenyed volt, milyen versenyeken voltál?
1: Hát most ebben az évben nem voltam sokszor, szóval...
0: És most zajlanak ugye az edzések, nyár van, mennyire nehéz nyáron edzeni?
1: Hát, hogy sokszor fáradtak vagyunk, és nem könnyű így, de ki kell pihenni magunkat, hogy legyen energiánk.
0: Szofi, akkor mi lesz a következő verseny? Milyen versenyek várnak rád a közeljövőbe?
1: Hát most Zenta meg Csókára fogunk menni, és akkor így korosztályokként.
0: És ott milyen célokkal indulsz, milyen eredménnyel lennél elégedett?
1: Hát, hogy legalább ilyen tizedik vagy helyezett legyek. Nem kell, hogy ilyen első, második, de legalább érjek el valamit.
0: Játszottál-e már máskor ezen a két versenyen?
1: Hát, Zentán.
0: Hogy
1: sikerült? Nem jó, mert hogy buktam, de azért élveztem.
0: A tapasztalatszerzésnek mindenképpen jó.
1: Igen.
0: Miért szereted az asztali teniszt? Mi a szép a számodra benne, mi a jó benne?
1: Az, hogy ugye sok embert megismerhetek, mert még hogy tudok tanulni közben, hogy nem csak a suliban, hanem még valami sportot is tanulhatok.
0: És az iskola mellett nem megterhelők az edzések, hogy jut idő azért mindenre?
1: Egy kicsit nehéz, főleg, hogy most törikes leszek, de valahogy megpróbálom utolérni magam.
0: Újabb fiatal játékos, Fehérvári Adrián következik. Adrián, akkor mesélj nekem, hogy az elmúlt idény, ugye tavaly egy éve beszéltünk, azóta körülbelül hány versenyed volt, milyen sikereket értél el?
2: Hát igazából nem voltam versenyen, én a szeptemberi versenyre készülök, ami ugye Zentán lesz, meg aztán Csókán lesz.
0: És milyen elvárásokkal fogsz utazni ebbe a két városba, erre a két versenyre?
2: Igazából nincsenek elvárásaim, csak meg kell próbálni, és meglássuk, hogy megy.
0: Számodra mi a szép a pingpongban, az asztali tenisz, hogy mi tart itt a klubban?
2: Hát ugye sok barátot szereztem, meg ugye az edzőnk is nagyon kedves. Az a célja, hogy segítsen nekünk, meg hogy boldogak legyünk. És igazából én már 3 éve itt játszok. Igen, és nagyon szeretem, mert több sportot játszottam, de ez a kedvencem.
0: Akkor ajánlod a többi hasonló korú lánynak, fiúnak, hogy jön el a klubba, próbálja ki az asztali teniszt?
2: Igen.
0: Nyáron ugye most, ilyenkor nyáron mennyire nehezek az edzések?
2: Hát vannak nehezebb edzések, de könnyebbek, de mostanában nagyon érdekesebbek, meg nehezebbek az edzések nekem. Az én társaim, a Lipták Szofi sokkal ügyesebb nálam.
0: És amikor kezdődik az iskola, akkor hogyan lehet összehozni az iskolát és az edzéseket, és hogy mindjárt az jusson idő?
2: Hát az edzések délután szoktak lenni, szóval délelőtt az iskola, délután meg az edzések.
0: A legfiatalabb játékost, a 8 éves Szollár Sárát hallhatják. Sára, te mióta asztali teniszezel, hogyan is kerültél kapcsolatba ezzel a sportággal?
3: Apukám járt régebben pingpongra, és akkor én is ki akartam próbálni, 8-9 hónapja járok.
0: És hogy tetszik, mi a szép benne?
3: Szeretem, mert érdekes. Az elejében még nem volt olyan érdekes, amikor tanultam, most már kezd érdekesebb lenni.
0: Voltál már versenyeken?
3: Nem, ilyen igazi nem voltam. Most lettem leigazolva, még egy nyitottan voltam.
0: És várod már az első hivatalos versenyedet?
3: Igen.
0: És tudod-e már, hogy mikor lesz?
3: Szeptember vége.
0: És ez milyen verseny lesz? Pont hol lesz?
3: Zentán lesz az első hivatalos versenyem.
0: És mit vársz attól a versenytől, milyen céljaid vannak azon a versenyen?
3: Minél jobban teljesítsek, meg hogy élvezzem.
0: Ilyen melegben nyáron nehezek-e az edzések? Ez nehezebbek-e ilyenkor az edzések, mint mondjuk máskor, amikor nincs ez a meleg?
3: Általában igen.
0: És hogy zajlik egy-egy edzés? Elmondod nekem, hogy mi mindent csináltok. Mondjuk egy átlagos edzés hogy néz ki? Milyen?
3: Az elején bemelegítünk, futunk körbe, aztán újszint bemelegítünk, aztán elkezdünk ütögetni tenyeres-tenyeresre, backhand-e-backhand-e, sok labdázunk, aztán meg az edzés végén játszunk meccseket.
0: De sok minden közül, sok elem közül neked mi tetszik a legjobban? Mit szeretsz legjobban csinálni?
3: Ütögetni.
0: És milyen céljaid vannak a sport terén, a pingpong terén? Milyen magasságokig szeretnél majd eljutni egyszer? Ezen gondolkodtál már?
3: Még nem.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak!

0: Kedves hallgatóink, sporthíreink következnek.
1: A labdarúgó szuperliga 7. fordulóját játszották a hétvégén, az eredmények a következők. Vojvodina, Zsereznicsár 1-0, Mácsva, Nisi Rádnicski szintén 1-0, Kragujevázi Rádnicski IMT 2-1, Lucsanin Vladost Partizán 3-1, OFK Beograd Zemun 1-0, Cenazvezda Csukaricski 4-0, és Rádnik Novi Pazár 1-0. Első a Cenazvezda 12, második a Vojvodina szintén 12, harmadik a Belgrádi IMT 10 ponttal. A női szuperliga első fordulójában a TSC 2-0-ra nyert a Krogajváci Rádnicski otthonában, míg a Spartakusz szintén 2-0-ra verte a zimonyi Milutinac együttesét. Még egy eredmény, Masinac Napredák junior 4-0, míg a Vojvodina Cenazvezda mérkőzést ma 16 órától játsszák. A Spartakus csapata az Európa Kupa első körében a dán Brøndby együttesét fogadja, a mérkőzést szerdán 20 órától a Városi Stadionban játsszák, a nyugati lelátó nyitva áll az érdeklődők előtt, tehát a belépés ingyenes. A labdarúgó első ligában szerdán hétközi fordulót játszottak, amelyben a TSC és a Spartakus 2-2-es döntetlent játszott egymással. Hétvégén az 5. forduló mérkőzései voltak műsoron, a TSC tegnap este Krusevácon vendégszerepelt, és Sasa Jovanovic, valamint Todorovski gólyaival 2-1-es győzelmet aratott a Napredák felett, míg a Spartakus ma este 20 órától az ivanyicai Javort fogadja. A mezőnyt a 12 pontos Csácsaki Bórec vezeti, második az OFK Verset szintén 12 ponttal, harmadik a TSC 11 ponttal. A 7 pontos Spartakus a 7. helyen áll. Elindult a labda hosszú útjára a Vajdaság Liga északi csoportjában. Az első körben a jelentős átalakuláson átesett Adorjáni Tisza hazai pályán 3-1-re kikapott az Ókéri Obilit együttesétől. A többi eredmény Újsói Proletér Kulai Hajduk 0-6, Bajsa Bársföldvári Vojdina 3-0, Zombori Zsák Paripási Rádnicski 1-0, Dunagálosi Budutnost Mladenovói Budutnost 1-1, Szeghegyi Nyegos Becse 1-0 és Bajmaki Rádnicski Szapári Hajduk 1-3. A Szabadkai Közleti Ligában az adai AFK 2-1-es győzelmet aratott az újonc Péter Révei Jedinszó felett. Az adai gólokat Nagy Pál Ádám és Hajdú Csanád szerezték, míg a vendégek közül Luka Bocsicsics volt eredményes. A többi eredmény a következő, Nádaljai Napredák Zenta 3-3, Nyegosjavói Proletér Kiskéri Szutyeszka 2-1, Szent Tamás Szabadkai Bácska 3-1, Csóka Kucorai Iszkra 2-1, Tavankút Csantavér 1-4, Torzai Budutnost Tornyos 1-2 és Kelebiszka Suma Györgyén 0-0.

Spartakusz kosárlabdázói lejátszották első felkészülési mérkőzésüket a kranjskogórai edzőtáborban, melyen 70-66 arányú vereséget szenvedtek az olasz Napoli csapatától. A kékfehérek a német Oldenburg ellen Zlatiborban, a Panathinaikos és az AEK ellen Rodosz szigetén mérkőznek, hazai pályán pedig szeptember 8-án a Szolnokot, szeptember 19-én pedig a Paksot fogadják. Bognár Nóra, a szabadkai Spartakus hegymászó sportklub kiválósága zsinórban 7. alkalommal védte meg címét Akteleken, az 53. alkalommal megtartott nemzetközi sziklamászó versenyen, amelyen több mint 100 sportmászó vett részt. A nők A kategóriájában diadalmaskodó Bognár megtarthatja a kupát, amennyiben jövőre is a legjobbnak bizonyul. Mellette Meggyesi Ádám, aki legfiatalabb mászóként sikeresen teljesítette a haladók B kategóriájának távjait, valamint Raffai Kira, Tóth Áron és Szabó Róbert képviselte a Spartakus színeit. A szerb női röplabda válogatott két mérkőzésből két győzelmet jegyzett a cseh-svéd-török azerbajdzsáni közös rendezésű Európa-bajnokságon. Zorán Terzi csapat az első fordulóban Ausztriát, tegnap pedig Csehországot győzte le 3-1-re. A szerb együttes ma 19 órától Bulgáriával mérkőzik. A magyar válogatott az első fordulóban 3-0-ra kikapott Lengyelországtól, a második körben pedig ma 18 órától Törökországgal találkozik. Horváth Zsófi bronzérmet nyert az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. A 17 éves bezdáni kajakozó kajak 1-es 500 méteren portugál és ciprusi ellenfele mögött ért a harmadik helyen a célba. Birkózásban Nemes Viktor a 87 kilósok mezőnyében ezüstérmet nyert, Alexander Komarov pedig a 97 kilósok között aranyérmet szerzett. A Spartakus súlyemelője Miglád Gyórovics a 15 év alatti lányok mezőnyében megnyert az aradi nemzetközi versenyt. A fiatal szabadkai versenyző 48 kilós szakítással, 56 kilós lökéssel, 104 kilós összteljesítménnyel szerezte meg az első helyet a román Palushinas Cucsigán és a szintén román Mara Kujrár előtt. A férfiak mezőnyében Mihály Siak képviselte a Spartakuszt, aki 132 kilós szakítással, 150 kilós lökéssel, 282 kilós összesített eredménnyel az ötödik helyen végzett.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Ennyi volt mára, és erre a hétre a küzdőtér kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Sóti Tamás, adásvezető, technikus is jó magam, Tóth Tibor voltunk önökkel. Mindketten köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket a jövő hétfőn is egy újabb sportműsorral. Viszont hallásra!

0: reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15. Solar Hero DO.RS 069-123-35-15.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20:30-kor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
3: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Dél van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Lezárták a Majsai hidat Szabadkán. Mintegy 62,500 első osztályos kezdi meg az iskolát egy hét múlva Szerbiában. Az országban és a régióban továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozott tüzekkel, és ma zárul az Interetno Fesztivál Szabadkán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Lezárták a Majsai hidat, a közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jován Mikitja, Jován Cvijitja, Szervó Mihály és a Bér Imre utcát is. Ma kezdődött az épülő körforgalom második fázisa, amely november 7-ig tart, emiatt zárják le teljesen a környező utcák egy-egy szakaszát. Alternatív útvonalakat kell használni a következő 2,5 hónapban. Orosz Ildikó riportja.
2: Eddig sem volt egyszerű a belvárosba jutni a szabadkai maghetesről. Felváltva engedték át a szembejövő forgalmat a Majsai hídon, jelzőlámpák használatával. Ám hétfőtől már ez a lehetőség is megszűnik. A Majsai úton közlekedő járművezetőkre több hónapon át tartó megváltozott közlekedési rend vár. A Majsai híd lábánál lévő körforgalom építésének második fázisa miatt lezárják a hídhoz vezető felhajtót és az oda vezető utcákat is. Vörös Ferenc.
3: Majd megyünk a Pesti vasút alatt, ami van, az a legközelebb. Vagy ha városba, akkor erre a párhuzamos út végén, másfelé nem lehet.
2: A Jován Mikitj utca Zsák utcává válik, a munkaterület pedig a szabadkai gázművek után kezdődik. Stipán Zvekan.
4: Ha lezárják, akkor gyorsabban lesz a munka is, megy erre. Így.
2: Merre fog menni akkor?
4: Kérési utca, azt hiszem, hogy arra még meg a liba legyelő. Én gondolom, hogy arra megy.
2: A forgalomkorlátozás a Jován Mikitj utcán kívül érinti a Jován Cvijitj, a Szervó Mihály és a Bér Imre utcákat is. Az emberek többsége azonban türelemmel tekint a 2,5 hónapig tartó munkálatokra, mert, mint mondják, a végén biztonságosabbá válhat itt a közlekedés. Zoran Matijevics és Bálint Csaba. Sokkal jobb lesz, könnyebb lesz az autóknak is, és az autóbusz is megy majd, mint valamikor.
5: Nem ez az első eset, amikor ugye volt a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a fejlesztése, akkor is lezárták ezt az egészet, akkor ilyen úttalan utakon, kis utcákon keresztül közelítettük meg mindig a városközpontot, vagy arról, vagy erről. Most megint ez lesz igazából. Ami engem foglalkoztat valamilyen szinten, hogyha nemrégiben lett kész a Budapest-Belgrád vasútvonal, és ez egy új fejlesztés, amit most feltúrtak megint. Ez nem világos számomra egy kicsit, hogy miért nem sikerült ezt előbb kigondolni, hogy legyen. Ami viszont fontos, hogy hát mindenhol azt olvasni, hogy ez egy komoly közlekedésbiztonsági fejlesztés. Itt azért tudni kell, hogy csomó utca egybe jön ebben a kereszteződésben, és hát komoly. Nem egyszer volt, hogy láttam balesetet itt. Úgyhogy ez egy nagyon veszélyes, forgalmas csomópont, amit talán ez a körforgalom megold.
2: A november 7-ig tartó időszakban arra lehet számítani, hogy az alternatív útvonalakon, például a Kőrösi utcán megnövekszik majd a forgalom. Ami viszont jó hír, hogy ennek az utcának a rossz állapotban lévő szakaszait kicsit rendbe hozták azzal, hogy apró kavicsokkal töltötték fel a hiányzó részeket, segítve ezzel a kétirányú forgalmat.
1: Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62,500 első osztályos kezdi meg az iskolát. A legtöbb elsős Belgrádban, Újvidéken és Nisben lesz. A minisztérium azonban azt hangsúlyozza, hogy az oktatásnak az ország minden részén minden gyermek számára elérhetőnek kell lennie. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96 ezer diák részesül, mondta Dejan Vukstankovic a szerbiai RTV műsorában. Jelenleg a pályázaton kiválasztott kiadók összeállítják a tankönyvcsomagokat, és eljutatják azokat az iskolákba, ahol már megvannak az ingyenes tankönyvre jogosult gyermekek névsorai. A szerb oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás elsősorban a 3 vagy több gyermekes, illetve nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeit érinti, de speciális tankönyveket is biztosítanak, és a nemzeti kisebbségekről sem feledkeztek meg.
6: Tehát azokat a gyerekeket, akiknek bizonyos speciális szükségleteik vannak, különleges módon kezeljük, hiszen az ő oktatásuk speciális. Számukra bráírással készült tankönyveket is nyomtatunk. Ugyanakkor hazánk multikulturális ország, ezért 8 különböző nemzeti kisebbség számára is kis példányszámban készültek tankönyvek, természetesen anyanyelven. Természetesen szernyelven, anyanyelvi oktatáshoz is készültek tankönyvek. Több kedvezményezett kategóriát is meghatároztunk. Ezeket a jogszabályok pontosan rögzítik. Mindenki, aki valamelyik kategóriába tartozik, jogosult lesz a támogatásra.
1: Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozót tüzekkel, a legsúlyosabb helyzet a Králjevó közelében fekvő Stolovi-hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iljusin repülőgép is részt vesz. A Deliblati homokpusztán Susere környékén valamelyest javult a helyzet, ugyanis csökkent a füst és gyengült a szél, de a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak. Vajdaság több településéről is segítenek az önkéntes tűzoltók a tűzoltásában. Martonosról, Horgos Oromhegyesről és Oromról is csatlakoztak önkéntes tűzoltók a hivatásos egységekhez, hogy megfékezzék a lángok terjedését. A régió országaiban is fokozott a tűzveszély, a legsúlyosabb helyzet Észak-Macedóniában uralkodik, ahol már a lakott területeket is veszélyeztetik a lángok. Több mint 15 aktív tűz ég jelenleg az országban. Vasárnap este a tűzoltóknak köszönhetően néhány méterre a strumicai lakóházaktól sikerült megakadályozni a tűz további terjedését. Montenegróban is küzdenek a lángokkal, Kolasinban légi támogatást kértek a tűz eloltásához. A boszniai szerb köztársaságban pedig a Trebevic-hegy borult lángokba, de a tűz terjedését sikerült megakadályozni. Emellett mától vörös riasztás van érvényben Görögország 12 régiójában a nyílt tüzek kockázata miatt. A tűzoltóság arra kérte a lakosokat, hogy legyenek körültekintőek és óvatosak, és kerüljék a szabadban végzett olyan tevékenységeket, amelyek tüzet okozhatnak. A paksi atomerőműben a 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte Magyar Péter ma a Facebook oldalán. A magyar miniszterelnök hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattot, írta. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására és az energiabiztonság érdekében, mondta Kapitány István. Magyarország gazdasági és energetikai minisztere a paksi beavatkozások kapcsán közölte, a kormány nem arra várt, hogy jöjjön az eső, hanem meghozta a döntéseket. Magyarország saját kezébe vette sorsa irányítását.
0: Fejlesztjük a magyar energiaellátást európai uniós forrásokból, a hálózatot javítjuk. Nem kell mondanom egy ilyen krízis után, hogy mennyire fontos, hogy az elektromos áramhálózat megfelelőképpen működjön. Erre hoztunk haza másfél milliárd eurót az Európai Uniótól. Ezeket a pályázatokat kiírtuk, kiértékeltük, és a munka elkezdődik. És ennek kapcsán lehetőség nyílik szélerőművek építésére is. Ami önmagában természetesen nem megoldás, de az energia mix, mint olyan megoldás arra, hogy Magyarország ne kerüljön energia szempontból soha kiszolgáltatott helyzetbe.
1: Ma zárul a 25. Interetno Fesztivál Szabadkán, a programok a Népkör Magyar Művelődési Központban zajlanak. A szervezők 16 órától az Interetno játékudvarban népi játékokkal és kézműves foglalkozásokkal készülnek a gyermekeknek. 18 órától az érdeklődőknek lehetőségük lesz beiratkozni a Népkör szakosztályaiba is. Este 19:30-tól a Népkör klubest keretében a Kurbli Film Klub szervezésében fesztiváldíjas zenés, táncos rövidfilmeket vetítenek, és beszélgetésre is lesz lehetőség 100 Csongor filmrendezővel. 19 órától pedig sorsolás, az előző napokban ugyanis a fesztivál információs pultjánál az ajándéktárgyak megvásárlásakor a látogatók sorsjegyet tölthettek ki, amivel esélyt kaptak arra, hogy a szerencsések közé kerüljenek. A sorsolás nyertesei a Népkör, valamint a fesztivál vendégtánc együttesei által felajánlott különleges egyedi ajándékokkal gazdagodhatnak. A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Szent István napi ünnepséget tartottak vasárnap Törökkanizsán. A forróság miatt a termelőknek nagyobbak voltak a költségeik, ármustrát tartottunk a tejpiacon, és a topolyai csapat 2-1-re legyőzte a Napredakot. Jönnek a részletek. Szent István napi ünnepséget tartottak vasárnap Törökkanizsán, a Tisza-Gyöngye Művelődési Egyesület szervezésében megtartott rendezvényen a látogatók ünnepi menetben kísérhették végig a Szent Korona másolatát és az új búzából sütött kenyeret. Az ünnepi műsor és a hálaadó Szent Mise a vajdasági magyarság megmaradását, a keresztény értékrendet és a közösség összetartozását hirdette. Horváth Kátai Orhidea és Dobóengi Florinda riportja.
7: Ünnepi menetben kísérték végig Törökkanizsa főutcáján a Szent Korona másolatát és az új búzából sütött kenyeret. A megemlékezők hite szerint az ezer éves keresztény alapok, a béke, a szeretet és a megbocsátás megélése nyújt ma is szilárd támaszt a mindennapokban. Erős Mihály, törökkanizsai plébános.
8: Számunkra úgy érzem, ez nem csak egyfajta hagyomány, hanem elsősorban élet. Tehát mi nem a hagyományt őrizni akarjuk, vagy ápolni, hanem élni azt a mindennapi életben. Azt, amit Szent István tanított bennünket, ez pedig, hogy mindent a sziklára, aki Jézus Krisztus, őrá kell építeni.
7: A Szent György templomban bemutatott hálaadó szentmisét és az új kenyér megáldását követően a községháza előtti téren folytatódott a program. Újhelyi Nándor, Törökkanizsa községi képviselőtestületének elnöke.
9: Azt gondolom, hogy a bánságnak ez az egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye. Közösséget megtartó és közösséget megerősítő rendezvényről beszélünk. A Tisza-Gyöngye Művelődési Egyesület, mint a legnagyobb művelődési egyesület a községben, nagyon sokat tesz azért, hogy tudjunk ragaszkodni gyökereinkhez, hogy tudjuk őrizni és továbbadni a hagyományokat, és hogy mindazt, ami ehhez a vidékhez, ezekhez az emberekhez kötődik, fűződik, be tudjuk mutatni akár ilyen rendezvényen is, mint amilyen a mai.
7: Hangverseny és művelődési műsor színesítette a programot. Az eseményen a szervezők hangsúlyozták a szülőföldön való megmaradás és az összefogás fontosságát. Jerasz Anikó, oktatási államtitkár.
10: Szent István ünnepe évről évre arra emlékeztet bennünket, hogy megmaradásunk és jövőnk alapja a hit, az összetartozás és a szülőföldhöz való ragaszkodás. Vajdasági magyarként fontos számunkra, hogy megőrizzük mindazt, amit az elődeinktől kaptunk, amit az elődeinktől örököltünk, és hogy legyen erőnk, legyen bátorságunk itt a szülőföldön építeni a jövőt.
7: Az ünnepi rendezvénysorozat szabadtéri népünnepéllyel és hagyományos ünnepköszöntő tűzijátékkal zárult Törökkanizsán.
1: A szélsőséges időjárás a szabadkai tejpiac árusainak terményeit sem kímélte. A zöldségek és a gyümölcsök is megsínylették a nagy forróságot, a termelőknek ezért nagyobbak voltak a költségeik. Megnéztük, milyen árakkal találkozhatnak a vásárlók a standoknál, és mit tapasztalnak az árusok az idei szezonban. Pető Attila riportja.
11: Krumplit és vöröshagymát 80 és 100 dinárért, a sárgarépát kilogramonként 120 dinárért, a paprikát 200 dinárért, a paradicsomot pedig 100-150 dinárért lehetett kapni a szabadkai tejpiacon. Bátori Hermina.
12: A körte egészen 50 dinártól 150 dináros áron kapható, a baras szintén 50 dinártól legfeljebb 140 dinárosig, de van 100-ért, 80-ért, 120-ért, már szép példányok lehetők ezért.
11: Szilvát 100-150 dinárért, szőlőt pedig 150-200 dinárért lehetett kapni. Zöldségekből és gyümölcsökből is van kínálat. A szélsőséges időjárás ugyanakkor megtette a magáét, ami a termények minőségén is meglátszik. Az árusok szerint például a savanyításra alkalmas uborka esetében hiányra lehet számítani. Darazsac Klára.
13: Mondhatni, hogy termet csak az a gond, hogy nagyon sok megfölt a földön, úgyhogy lehet, hogy utóbb hiány lesz belőle. Most hirtelen van, de utóbb hiány lesz.
11: A szárazság és a kánikula miatt nagyok a károk, panaszkodnak az eladók. Hornyik Szlavica és Csúró Eszter.
14: Egy kapa zöldbab, csak 5 kg zöldbabot lehetett leszedni, a többi lesít, akkor mit mondjak? Paladicsom szintén, elmény Tamankútra, fekszik a földön, mind meg van sárulva. Nem, rohad, mert megsütött a nap, és akkor az egyik fele asszalós, a másik fele meg szép, és azt nem lehet eladni.
15: Hiába van öntözve éjszaka, egyszerűen nem ér semmit sem, mert nekünk is sorba mentek ki, biztos egy 100 bírsamán kiment, ne is beszéljünk a szilvákról, én nem is tudom, mi lesz jövőre. Nekünk kikészítette. Ez a meleg kikészített mindent. A tökünket is, a zöldbabot is, a szőlő is elkezd sárgulni. Nem tudok mit mondani, mennek ki a fák. Ez borzasztó, nem lehet termelni. A krumpli megfül a földbe.
11: Az eladók szerint az árak legfeljebb stagnáltak vagy csökkentek, miközben a költségeik inkább növekedtek, ezért sokuknak egyre nehezebb talpon maradni.
1: Nagy volt az érdeklődés a Magyar Kanizsai Vásáron vasárnap, most is ezrek látogattak ki az eseményre. A programot Magyar Kanizsa helyi közössége szervezte meg ebben az évben utoljára. A kirakodó vásárral párhuzamosan pedig megtartották a 23. körömpörkölt főzőversenyt is a helyi Agrokanizsa szervezésében. Fejős Ornella tudósít.
16: A Magyar Kanizsai Vásárra település egy igen régi és igen kedvelt eseménye, amely rendszeresen összehozza a helybélieket és a környék lakóit. Lehetett itt virágokat, szerszámokat, ruházati termékeket, régiségeket vásárolni. A vásárban a különféle árusok mellett a helyi termelők és kézművesek is képviseltették magukat, így a látogatók még több termék közül válogathattak. Rafai Ibolya, kézműves.
17: Itt megmutathatjuk azt, amiket alkotunk, mert ezek a termékek, mivel kézzel készültek, ezek alkotások. Egyedi darabok, benne van az alkotónak a szíve, lelke, és ezt meg tudjuk mutatni nem csak a kanizsai közösségnek, mivel nem csak kanizsaiak, de a környező településekről is ide látogatnak az emberek.
16: Nagy volt a kínálat a gasztronómia területén is, a gyermekeket pedig légvár, arcfestészet várta, de megismerkedhettek a tűzoltás alapjaival és magával, a tűzoltósággal is. A vásárral párhuzamosan pedig megtartották a körömpörkölt főzőversenyt, az Agrokanizsa több mint két évtizedes fennállásának alkalmából. Bodor István Bugacról érkezett az eseményre.
18: Az az igazi, vagy akkor igazi a körömpörkölt, amikor ezt kipörzsöljük valamikor. Tehát nem úgy, hogy csak levágjuk a disznót és megkoppasszuk, hanem azt a körmöt, azt ki kell pörzsölni. Hogy én okosabb szóval enni többet nem igazán tudnék mondani, de nem mindegy az, hogy az a köröm milyen állapotú.
16: Az esemény pedig nem csak a főzni vágyó csapatokat kovácsolja össze, hanem a civil szervezetek tagjait is. Rekecki Róbertet, az Agrokanizsa civil szervezet elnökét hallják.
19: 23. alkalommal szervezzük meg, és 45 csapat van, és azért fontos, hogy az emberek összejöjjönek, és akkor barátkozzanak, meg egy kicsit jól érzik magukat.
20: Merről érkeztek főzni vágyók?
19: Hát érkeztek Magyarországról is, Kanizsáról is, és a környező településekről.
16: A vásár kora délutánig várta a látogatókat.
21: Sport.
1: Krusevácon is folytatta remek sorozatát a TSC, a topolyai csapat 2-1-re legyőzte a Napredakot, így az 5. forduló után is veretlen a bajnokságban. Az első félidőben fokozatosan került fölénybe a TSC, majd a 37. percben megszerezte a vezetést. Andrej Todorovski támadása után a hazaiak védőjéről, Strahinja Ristićről pattant a labda a saját kapujába. A Napredak próbált egyenlíteni, de az 57. percben újra a vendégek szereztek gólt. A hazaiak a 74. percben büntetőből szépítettek. A hazai csapat küzdött az egyenlítésért, de a topolyaiak fegyelmezetten védekeztek és megőrizték előnyüket. A TSC így újabb fontos 3 pontot szerzett. A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
21: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, a folytatásban is napos és meleg időnk lesz, helyenként 36 fokos csúcshőmérséklettel, Vajdaság területén nem kell csapadékra számítani. Holnap is folytatódik a meleg idő, ugyanakkor az esti órákban helyenként előfordulhat eső.
22: Egy óra múlva is
23: csak a legfrissebbek.
21: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
24: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
25: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
26: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
25: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
26: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
25: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137,
0: parkolás az udvarban, válaszd a prémiumot, válaszd a fontanát.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
26: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Augusztus 24-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 37 para. 100 forint 32 dinár 37 para. 1 svájci frank 125 dinár 54 para. 1 angol font 137 dinár 08 para. És 1 amerikai dollár 100 dinár 46 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
2: Aki szakállal hordja a szemüveget, biztos nagy tudós a léleknek, s tudja jól,

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

Elérkeztünk ahhoz az időhöz, amikor a Pannon Televízió műsor füzetébe lapozunk bele. Jelen pillanatban az a szubjektív látható, melynek vendége Kanyu Ervin idegenvezető, és körbejárják, hogy kevésbé ismert üdülőhelyek és kikapcsolódási lehetőségek vajon hol vannak, és hol nem hemzsegnek a turisták. Utána zenezóna lesz látható, 14:30-kor Hitünk címmel vallási műsor várja a nézőket. A 15 órai közelképben a Tornyosi Szent István napi kenyérszentelési ünnepségről láthatnak összefoglalót. 16 órakor fitpercek, utána tanuljunk szerbül. A 17 órakor kezdődő vidékünk, ugye egy magazinműsor a vajdasági hétköznapokról. Ezután híradó. Majd 18:10-től közbeszéd, a Pannon Televízió közéleti beszélgetős műsora. Utána Kalamáris vidékünk, újabb híradó, és a 2025-ös Durindó fellépéseiből láthatnak válogatást, illetve a Gyöngyös Bokrétából is. 22:05-kor ismét közbeszéd, majd pedig késő esti híradó várja a nézőket. Holnap reggel pedig a kincses ládánk Satrinca és Dobrádó részével ébredhetnek, utána a Pannon gazda várja a nézőket, de holnap reggel is lesz fit percek. 9:30-kor pedig Címeres örökség Kastélyok Vajdaságban, ez a Pannon RTV ismeretterjesztő filmsorozata. Lesz Roma magazin, Pécsi kör és Jövő projekt holnap délelőtt a Pannon Televízióban. Nálunk pedig a folytatásban hamarosan hírek, utána pedig egy olyan képzésről lesz szó, amelyre a szépkorúak jelentkezését várják Magyar Kanizsán. Tartsanak velünk!

0: I love you when you're under my skin.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az interneten.
3: És a 107,1-en.

0: 13 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. Lezárták a Majsai hidat Szabadkán, a közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jován Mikit, a Jován Cvijit, a Szervó Mihály és a Bér Imre utcát is. Ma kezdődik az épülő körforgalom második fázisa, amely november 7-éig tart, emiatt zárják le teljesen a környező utcák egy-egy szakaszát. Ez azt jelenti, hogy alternatív útvonalakat kell használni a következő 2,5 hónapban. A régió országaiban is fokozott a tűzveszély, a legsúlyosabb helyzet Észak-Macedóniában uralkodik, ahol már a lakott területeket is veszélyeztetik a lángok. Több mint 15 aktív tűzég jelenleg az országban. Vasárnap este a tűzoltóknak köszönhetően néhány méterre a strumicai lakóházaktól sikerült megakadályozni a tűz további terjedését. Montenegróban is küzdenek a lángokkal, Kolassinban légi támogatást kértek a tűz eloltásához. A boszniai szerb köztársaságban pedig a Trebevi hegy borult lángokba, de a tűz terjedését sikerült megakadályozni. Emellett mától vörös riasztás van érvényben Görögország 12 régiójában a nyílt tüzek kockázata miatt. A tűzoltóság arra kérte a lakosokat, hogy legyenek körültekintőek és óvatosak, és kerüljék a szabadban végzett olyan tevékenységeket, amelyek tüzet okozhatnak. Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62,500 első osztályos kezdi meg az iskolát. A legtöbb elsős Belgrádban, Újvidéken és Nisben lesz. A minisztérium azonban azt hangsúlyozza, hogy az oktatásnak az ország minden részén minden gyermek számára elérhetőnek kell lennie. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96,000 diák részesül, mondta Dejan Vukstankovic a szerbiai RTV műsorában. A szerb oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás elsősorban a három vagy több gyermekes, illetve nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeit érinti, de speciális tankönyveket is biztosítanak a sajátos nevelési igényű tanulóknak. Az oktatási miniszter kiemelte, a nemzeti kisebbségek számára is biztosítják az anyanyelvi oktatáshoz szükséges tankönyveket. Kossuth Rádió újra mindenkié szlogennel augusztus 24-én visszatért a közszolgálati adó teljes műsor struktúrával, adta hírul a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében. Ma hajnali 4:30-kor a Rákóczi induló csendült fel, amellyel megkezdődött az adás. Műsor struktúránk folyamatosan frissül, megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami már megfáradt, tudatta a csatornaigazgató Kerényi György. Már most teljes mértékben megújulnak a hírek, a hírműsorok, valamint néhány lényeges műsorsáv. Egyes új műsorokat podcastként is lehet majd érni, el lehet majd érni, de az adás a régi rádión is megszólal. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek, mondta Kerényi György.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, a folytatásban is napos és meleg időnk lesz, helyenként 36 fokos csúcshőmérséklettel.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz-en.
4: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
3: Tartson velünk a folytatásban is.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Pszt. Érdemes fülelni.
2: Elérkeztünk a Mozaik utolsó órájához, melyben már is a szépkorúak figyelmét kérném, ugyanis Magyar Kanizsán ismét megszervezik az okos telefon szelidítő képzést a szépkorúaknak. Ennek részleteivel érkezünk. Kalmár Ákos projekt szervező a vonal túloldalán. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Tehát szeptemberben indítja el ismét a felnőtt képzők regionális hálózata az okos telefon szelidítő tanfolyamot, erre lehet még jelentkezni.
3: Így van, így van. Lényegét tekintve már érkeztek jelentkezések. Azt kell, hogy elmondjam, hogy a FERHA, tehát a felnőtt képzők regionális hálózata már több éve szervezi az okostelefon szelidítői képzéseket kifejezetten szépkorúak számára. Nagyon népszerű is maga a tanfolyam, már érkeztek is jelentkezők, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy augusztus 31-éig jelentkezzenek erre a remek képzésre, aminek azt a nevet adtuk, hogy okostelefon szelidítő, és a szlogen pedig, hogy ne csak a rántott hús készüljön el, hanem a fotó is róla, és természetesen kibővített tevékenységeket sorol ez, hiszen már bekombináljuk a képzésbe azt az újdonságot, ami akár a mesterséges intelligenciának a nagyon alapfokú használata, tehát ha az ember a rántott húshoz valami egyedi, unikálisabb receptet keresne, azt hogyan lehetne megoldani, illetve ha már videóüzenetbe szeretné az unokáknak elküldeni, arra is gazdag Csaba informatika tanár úrtól tudnak majd hasznos és praktikus tanácsokat kapni.
2: Maga a képzés az hány órából áll, hogyan néz ki?
3: Maga a képzés 30 órából fog állni, igazából egy alkalom az két iskola óra, tehát 90 percen keresztül fog zajlani, és a terveink szerint szeptember 2. azaz hát a naptár szerint szeptember 3. hete, tehát ott szeptember 14-től indulnánk. Itt még Csabától várjuk a teljes pontosítást, de majdnem, hogy 90%-ba szeptember 14-e, és hétfő, szerda, péntek délutánonként lenne maga a képzés.
2: Ami a létszámot illeti, van-e korlát?
3: Igen, igen, van egy kis korlátunk, tehát ez a 15 fős létszám, ami azt jelenti, hogy interaktív, kiscsoportos foglalkozások. Ez azért nagyon jó, mert maguk a tanácsok is praktikusak, tehát nem elméleti képzésbe gondolkozunk, hanem azt, ami a gyakorlatba használható a telefonokon keresztül, tehát kivetítve a tanár úr telefonja, és ezt már rögtön ki lehet próbálni. Azt is hozzátenném itt, hogy az elmúlt években nagy sikerrel hívtunk be mentorokat, ami azt jelenti, hogy fiatalokat, akik segítségével, hogy úgy mondjam, maga a praktikus része is felgyorsult, tehát ha valamilyen elakadás történt, a fiatalok ott voltak, rögtön segítettek, illetve a generációs híd kiküszöbölése vagy áthidalása is egy nagyon jó bevált praktika volt, hiszen ezek a fiatal mentorok nagyon lelkesen jöttek, és azt mondták, hogy természetesen nagyon szívesen segítenének az idősebb korúaknak, a bármilyen elakadás van, vagy a mobiltelefonok zöggenőmentes használatában is.
2: Ingyenes képzésről van szó.
3: Így van, így van. A képzés ingyenes. Magyar Kanizsa község támogatásával tudjuk ezt megvalósítani, és ehhez az is hozzájárul, vagy ezzel együtt első sorban a Magyar Kanizsa községbelieket várjuk, illetve még azt is el kell, hogy mondjam, hogy egy pici megkötés talán van, ez pedig az, hogy androidos telefonok, tehát ha véletlenül valakinek az Apple által használt telefonjai vannak, az egy másfajta operációs rendszer, így ezek, tehát ez egy nagyon kis szám talán, de maga a képzés az inkább a, hogy úgy mondjam, hagyományos operációs rendszerekkel, androidos készülékekre van testre szabva.
2: Van-e alsó korhatár, hiszen ugye szépkorúakról beszélünk, de hát kinek mi a szépkorú?
3: Igen, ez egy jó kérdés, hogy alsó korhatár van-e. Nem határoztunk meg egy ilyen, hogy mondjam, mettől meddiget, de gondolom, hogy azért, vagy hát én a nyugdíjas korosztályt, hát hogy mondjam, kalibrálnám be első körben.
2: hol lehet jelentkezni, még ezt mondjuk el.
3: Természetesen, tehát nálam Kalmár Ákos 061 30 96 300, vagy magának a Knesának az intézményében Magyarkanizsán, és ott a felnőtt képzéssel 9-es A teremmel megbízott munkatársakat, hát ugye főleg engem kell keresni.
2: Én nagyon szépen köszönöm az információkat, tehát augusztus 31-ig jelentkezzenek erre az okostelefon szelidítő képzésre a szépkorúak. Jó munkát kívánok!
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra!

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 3:45-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
0: Rádiódiszkó.
3: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Ez a Mozaik.
1: Mozaik.
2: Az FM 107,1-en és az interneten.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Nálunk minden terítékre kerül.
4: A mai napon is elég sok minden, sok téma terítéken volt. Viszont azért még így a műsor vége előtt megemlíteném, hogy igaz, hogy nincs front felettünk, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is társul mindehez. Az esti, illetve a holnapi napra csapadékot mutatnak az előrejelzések, és mondanak a meteorológusok, hát a csapadékra már nagyon-nagyon nagy szükségünk lenne, de ha így előre megnézem az elkövetkező időszakot, akkor talán most már ez bepótolódik, hiszen szinte az egész ennek a hónapnak a vége és az egész szeptember csapadékosabbnak mutatkozik, ki fog majd derülni. Ami biztos, hogy holnap a kezdeti napos időt felhők zavarhatják majd meg, záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, estére tovább folytatódik mindez, tehát csapadékosabb időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 24 és 33 fok körül alakul majd. Várjuk az esőt, mindenkinek szép napot kívánok a folytatásban, és vigyázzanak magukra, és hallgassák a Szabadkai Magyar Rádiót a 107,1 MHz-en.
0: Informálódjanak velünk!
2: Mozaik! Retro sláger!

0: 14 óra van.
1: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozót tüzekkel, a legsúlyosabb helyzet a Králjevó közelében fekvő Stolovi hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iljusin repülőgép is részt vesz. A deliblati homokpusztán Susere környékén valamelyest javult a helyzet, ugyanis csökkent a füst és gyengült a szél, de a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak. Vajdaság több településéről is segítenek az önkéntes tűzoltók. Martonosról, Horgosról, Oromhegyesről és Oromról is csatlakoztak önkéntesek a hivatásos egységekhez, hogy megfékezzék a lángok terjedését. A következő napokban több szerbiai folyón is kritikus szintre csökkenhet a vízállás. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a Duna, a Száva és a Tisza vízszintje Titel térségében a hajózási kis vízszint alatt alakulhat. Több kisebb folyón, köztük a Kolubarán, a Jadar, a Toplica és a Vlasina folyón, valamint a Nyugat-Morava és a Nagy-Morava mellékfolyóin a vízhozam már megközelítette a biológiai minimumot jelentő értéket. Lezuhant ma a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, a pilóta katapultált, közölte Magyar Péter kormányfő Facebook oldalán ma délelőtt. A pilóta túlélte a balesetet, állapota stabil, jelentette be a magyar honvédelmi miniszter a Facebookra feltöltött videójában. Ruszin Szendi Romulus közölte, a gép pilótája mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet. Hozzátette, a rendelkezésre álló információk szerint senki nem sérült meg, a baleset kivizsgálása folyamatban van. 3 nő könnyebben megsérült egy közlekedési balesetben, amely a Pancsovai híd közelében történt. A szerencsétlenségben egy busz és egy személyautó ütközött össze. A karambol ma kora reggel nem sokkal 5:30 után történt. A 26, 39 és 47 éves nőket a sürgősségi központba szállították. Az éjszaka folyamán egyébként a mentősöknek összesen 117 beavatkozása volt Belgrád területén.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, a folytatásban is napos és meleg időnk lesz, Vajdaság területén nem kell csapadékra számítani, holnap is folytatódik a meleg idő, ugyanakkor az esti órákban helyenként előfordulhat eső.
4: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
0: Reklám következik.
6: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
7: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
4: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Az idei Sziget Fesztivál egy mínusz egyedik nappal indult, amely egy különlegesség volt, hiszen Bródi Dalok napja, Bródi Dallamok napja, ami azt jelenti, hogy több előadó Bródi János dalait dolgozta át, dolgozta fel és énekelte el. Van egy régi kedves kollégám, aki ezen a fesztiválon részt vett, és egy picit beszélgetünk Bródiról, a dalairól, a fesztiválról. Stúdióban köszöntöm Pintér Ferenc tanárurat, hangmérnököt. Köszönöm, hogy befáradt.
2: Keresem a szót, hogy fogjak hozzá. Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy esetleg egy néhány élményről beszámoljak. Hiszen az élmény csak az, hogy Bródi szövegeit, zenéjét kereken 60 éve hallgatom, és forgatom a lemezeket a polcon, a lemezjátszón, vagy ahol éppen szükség van rá.
1: Igen, hiszen nagy zenetára van odahaza is. Egyébként alapban nagy Bródi rajongó?
2: Alapban nagy Bródi rajongó vagyok, hiszen Bródi neve és az Illés Együttes kapcsolata, azt hiszem ez ma már nem vitás, ez a történelem. Szörényi Levente és Bródi Jancsi csinálták a Magyar Beat alapjait még a 60-as évek közepén. És egy érdekes közrejátszás van most itt, hogy kereken 60 évvel ezelőtt indultak be, mert tudomásom szerint az együttes 65 szilveszterén alakult, és 66-ba jelentkeztek a Tánzzal Fesztiválra. És itt második díjat nyertek. Azt hiszem, akkor már a lavina elindult, és a beat akkor egyszerűen megnyílt. És Bródi szövegei beindultak, Szörényi elkezdte gyártani a számokat, Bródi írta a szövegeket, és egyetemre járt. Ez volt a vicc, hogy egyetemre járt, és 1970-ben befejezte az egyetemet, és tudomásom szerint számítógép szakember.
1: Igazi lexikális tudással érkezett ide, tanár úr. Bródinak a dalai szövegbe vagy inkább zenébe fogták meg annak idején?
2: A szöveget figyelte meg, ez tetszett. A számai azok mindig elütöttek az Illés, hogy mondjam, megszokott menetétől, hiszen Szörényi másképp csinál. És akkor ugye elkezdődtek a Zsuzsának írt számok, és itt mindig látszott, hogy ez Bródi. Ez Bródi. Ugyanúgy Zsuzsának akkor írt a Szabolcs is, a Szörényi Szabolcs, Illés Lajos is írt zeneszámot, és itt mindig megvolt a Bródinak a helye, de a szöveg az csattant, általában mindig csattant a szöveg, mindig volt benne rejtett
1: üzenet,
2: meg gondolat, amit vagy kiolvastunk, vagy nem, de tetszett. És hát fiatalok voltunk, és másképp gondolkodtunk, és ő is másképp gondolkodott sok mástól. Volt akkor más jó szövegíró is, természetesen nem szabad elfelejteni, ugye Horváth Attilát, Majláth Júliát, Dusánt, Sztevanovit Dusánt, vagy Adamis Annát, gyönyörű szövegek születtek. Ezek ma mondjuk kötetbe építve, vagy kötetbe szerkesztve, verses kötet is lehet. Bár Bródi kihangsúlyozta, hogy az ő szövegei nem versek, azok dalszövegek, de megállják a helyüket ma. És a minap egyik szöveget így elemezgetve, hozzá kell tennem azt is, feleségem, magyar tanárnő, azt mondta, egyik másik szöveg érdemes volna órán kielemezni a mondókákat, mert azért nem egyszerű, nem csak úgy, most oda énekeltem valamit, én szeretlek, te szeretsz, és megyünk tovább, hanem érdemes ezt egy kicsit kielemezni. És sajnos az van, hogy voltak gyakran rejtett politikai...
1: Általában egyébként a dalok többségének van. Tehát nem csak
2: van,
1: a régi daloknak, hanem az újaknak is, sőt az újakban már nem is rejtve.
2: Nem is rejtve, igen. És de akkor ilyen idők voltak. Egyszerűen ez most jó vagy nem jó, de ilyen idők voltak, és ezt így kellett csinálni.
1: Na de akkor milyen volt ez a fesztivál, ez az első nap, hiszen több olyan előadót is láttam a listán, akikről fogalmam nincs, hogy kicsodák. Tehát nem tudom, hogy milyen stílust képviselnek. Tudom, ismerem Bródi szerzeményeit, és nem tudom, hogy vajon, hát most így gyorsan ránézek itt a papírra, és ez a szuperár gyerekkórus, hogy milyen lehetett, de tényleg itt volt egy csomó olyan fellépő, Well Hello-tól a Mici Mackó.
2: Igen, érdekes volt. Na most nem szeretnék bírálni, én meghallgattam.
1: Nézzük az élményeket.
2: Én meghallgattam. Tehát az élmény úgy kezdődött, hogy 4-kor nyitott a Sziget, 5-kor kezdődött a műsor, és 5-kor kezdődött, nem 5-kor kezdődött.
1: Nem 5 óra 5
2: perc. Nem 5 óra 5 perc, hanem 5-kor. És beindult. A kórus volt az egyike az elsőknek így hirtelen. Sajnos még mi se találtuk fel magunkat épp mindenbe, és ez beindult, akkor megjelent a Csíkzenekar, meg a Presser. A Pressernek egy külön szerepe volt itt, azt hiszem, mert Presser, én nem emlékszem olyan szerzeményre, amit Brody írt szöveget, meg Presser zenét. Lehet, hogy van valami, valahol összedolgoztak, biztos van. De Presser elénekelte az utcánt, meg a csíkék ugye megcsinálták a dolgukat, elénekelték, meghajoltak és kimentek, bejelentették a következő szereplőt, akkor jöttek a szólóelőadók, jöttek a zenekarok, kiemelnék egy néhányat, mivel sajnos a mai, mondhatnám úgy is az elmúlt 20 év magyar mai zenéről nem van jó véleményem. Engedjék meg, hogy ezt így mondjam, nem van jó véleményem.
1: Mert régi motorosok vagyunk, és
2: igen,
1: a régi zenét szeretjük.
2: És a régi szeretem, meg más a hozzáállás. Jöttek és csinálták, de mondjuk itt most kiemelném a Blaha Louisianát, a Carson Comát, a Street Sixteent, kisgyerekek. A Street Sixteen, azt hiszem a dobos 14 éves, 17 éves az egyik gitáros, meg talán 17 a másik trió. És beöltözve a srácok, azt nem kell szó szerint venni, apának a bőrdzsekijébe, és rock'n'rolloztak keményen. És az volt a vicc, hogy az a hármas, tehát a trió, a dob, a basszus, meg a szóló gitár, ez szólt. És énekeltek a gyerekek. Nagyon énekeltek a gyerekek.
1: Ők vagy voltak az újra itt van, és az amikor én még kisrác voltam.
2: Amikor én még kisrác voltam, így van.
1: Érdekes így van. Lehetett úgy tőlük.
2: Érdekes volt. Vagy például a Bagosi, akit ismerünk már. Például megint az emlékek ezek ilyenek, azt hiszem a Ne gondoldot játszották. Ez nagyon jó volt. Hú! Ez nagyon jó.
1: Akkor visszarepült az időbe.
2: Visszarepültünk az időbe.
1: Volt olyan feldolgozás, amiben csalódott, hogy nem esett jól?
2: Mondjuk volt olyan, ami nem tetszett. Most maradjunk ennyibe.
1: Gondolom, hogy itt minden korosztály képviselte magát a nézőtéren.
2: Igen. Hát kezdjük úgy, hogy elnézést a kifejezést, itt járókáva hallgatók is, nézők is voltak meg a székkel. Én sajnálom, hogy nem vittem a széket. De az van, hogy 17 órától 24-ig állni az én koromba.
1: Akkor nosztalgiáztak egy kicsit, tehát állva csápolták végig ezt a több órát.
2: Volt lötyögés, igen, volt lötyögés, meg akkor leültünk oda, ott, ahol álltunk, igen. És akkor ezt így csinálta mindenki. Ami a nézősereget illeti, nehéz megítélnem a nagy színpad előtti térnek a befogadó képességét, de voltam koncerten, ahol azt mondták, hogy 60 ezren voltak már, tehát a Sziget történelmébe. Én most nem tudom, egy 40 ezerre. Kicsit kevesebben voltunk, mint akkor.
1: De az is
2: akkor.
1: Nagyon sok.
2: Hát hogyne. Hát azt akkor láttam, amikor éjszaka jöttünk ki, mert a Szigetről kilépti, sajnos ez lehet, hogy szervezési probléma, de kb. Másfél óra.
1: Másfél óra. Ez mindig kellett, egyébként.
2: Mire kiléptünk, és aztán ne beszéljünk a tömegről, meg az emberek. Jó, a korosztály az nagyon jó. Ez egy nagyon jó megállapítás. És nem volt sok az én látásom szerint, nem volt sok fiatal. És itt még hozzátenném azt is, hogy a zenekarok mikor dolgoztak. A kísérő zenekar, aki az egész fesztivál énekeseit megcsinálta, Lábas Viki, Mahó Andrea, most ezek a nevek így jönnek nekem valahon. Nem írtam, nem jegyzeteltem, otthon van egy jegyzet készítve, de ezek jó, nagyon jó hangok. Nagyon jó hangok.
1: Akkor jó, hogy nem volt technikai átállás, tehát nem húzták az időt, hanem volt egy zenekar,
2: aki ott volt, aki végig dolgozta, gyönyörűen szólt a zenekar. Jó, ezek már öreg matarosok, mert a Závodi Gábor a szervezőjük, a rendezőjük, a billentyűs, az ő zenekara, aki voltaképpen nem más, mint Konzsuzsa turné kísérő zenekara, a lengyel fia, a basszusgitáros, a dobosok. Ez ilyen enyhén őszhajú úri emberek, jó 50 körül, és nagyon jó csinálták. Vagy például a Brody kísérő zenekara, aki nem ez a zenekar volt, hanem egy másik. Ott három kislány fiatal lányok hegedülnek, harmonikáznak, énekelnek, billentyűznek. A dobos az egy olyan középkorú, nem tudom kicsodák. A gitáros nevét sajnos ebbe a pillanatban nem mondom meg, hogy kicsoda. Meg kell néznem, mert egy olyan név, aki itt forog, de egy Gretsch villanygitáron játszott, ami miatt meg, és mezítláb, ami miatt én megint ugye padlón voltam, mert nagyon jó szólt.
1: Milyen messze voltak a színpadtól? Hogy
2: aránylag messze, de...
1: Ennyire
2: de,
1: meg tudta figyelni.
2: Aránylag messze, de a belépésnél a fémdetektor az megtalálta az 5 dináros a farmer zsebembe, meg amikor a hátizsákomhoz nyúlt, akkor az szétesett a fütyüléstől. Hát a hátizsákomban nem volt más, hanem egy nagy távcső, meg egy fényképezőgép. És mutattam a komának, hogy ez van, hát fémből csinálják, hát most mit csináljunk? Nem is szólt semmit. És akkor távcsővel szépen, úgyhogy részletekbe bele-bele néztem. A kivetítés tökéletes volt, szóval tökéletes volt és kész. Mindent lehetett látni, amit a kamera adott pillanatban látott. Úgyhogy jó volt. Egyszerűen a vizuális élmény az rajta volt a műszaki lépcsőn. Jó volt. A technika nagyon jó szó. Úgy el voltam vele, jó hangosítás, azt hiszem, hogy 8 line-array láncot figyeltem meg. A mélysugázók, ezek valahol ott voltak előttünk, tehát a színpad alatt, mellett ott voltak, tehát jó volt, nagyon jó szólt minden, nagyon jó szólt minden.
1: És milyen érzés volt magát Brodyt élőben látni a színpadon?
2: Brody ő egy külön egyéniség. Van egy érzésem, hogy egy kicsit visszafogott, hiszen 80 éves. De ő ezt így de
1: hát
2: csinálja.
1: Ez egy életmű koncert.
2: Egy életmű, de csinálja. Na most, ha Brodyt beteszem ebbe az elmúlt 60 évbe, akkor emlékszem a 72-es illés fellépésre a Szabadkai Sportcsarnoka. Emlékszem a 68-as illés fellépésre a Kis Stadionba. Emlékszem, az is 68 volt, az, amikor én még kisrác voltam, akkor volt sláger. Ehhez is egy mese van, amikor egy bicikli, motorbicikli ülésről néztem, mert belépni lehetetlen volt, de jó, akkor én is még tinédzser gyerek voltam. És ezt így végignézni, Brody mindig ott dolgozott, szóval ő mindig úgy viszonyult a munkájához, ahogy kell. Megcsinálta, és nem gatyázott sokat. Hozzátartozik a meséhez, hogy állítólag Leventéve egy ilyen félreértése volt, hogy Levente szeretett volna csinálni Kovács Katinak lemezt. Mivel Brody Jancsi és Kovács Kati állítólag közeli viszonyban voltak ott egy időszakban, sőt, tán együtt is éltek, akkor valahogy itt a Brody nem kíván szöveget írni, és akkor Adam is Anna írt szöveget annak a nagy lemeznek, amit Szörényi Levente Kovács Katinak. Ez a lemez egy gyönyörű alkotás. De Brody megcsinálta, és a két nagy zenész, a két nagy mester, ezek azért mindig álltak szembe egymással egy ellentét, de ezt mi valahogy nem így vettük.
1: Mi ezt nem érzékeltük.
2: Nem érzékeltük, nem így vettük, csinálták.
1: Mi örültünk a slágereknek.
2: Örültünk a szerzeménynek, a zenének, a munkának, mert ugye csinálták a színpadi műveket is, a Kőműves Kelement, az István a királyt, a Hercet, volt itt még egy néhány ilyen munka, amit ők simán megcsináltak, és ezek jöttek, ezeket szerettük. Viszont emlékszem rá a 85-ös Szörényi Levente búcsú koncertre, ami ott valamelyik, azt hiszem, Puskásban volt, vagy ott valahol volt, ahol a Szörényi Levente bemutatta az fiát, mint dobost. És akkor a Brody megkérdezte, hogy Levente, van itt most már utánpótlás, akkor te most mit fogsz csinálni ezután? És akkor így, szóval így birkóztak egymással, de dolgoztak is, és a közös munkájuk az gyönyörű.
1: Egyébként jó, hogy említette az István a királyt, hiszen ezen a fesztiválon, ezen a koncerten, ha jól tudom, akkor ebből is csendült fel.
2: Három szerzemény, úgy jelzem, három szerzemény, a Gyula, a Deák Bill Gyula, a Vikidál, ez ők csinálták, volt, amit még közösen is. Hát a kopány, lényegében a kopánynak a szerepe, vagy az megszólalt, és ezt még a Vikidál is egészen. Hát igen, az öregekből, ha úgy nézem, a Vikidál volt, a Deák Bill, a Charlie.
1: Hobó.
2: Ez is megérdemel egy mesét. Mert a hobó egy furcsa ember. Ezt az életben láttuk, hallottuk. Ő kijött most, ő egy olyan szövegű, olyan dörmögő, ugye, ő is 81 éves, azt hiszem, vagy ott van, hogy elfelejtettem a szöveget, még ezt nem is énekeltem, akkor elkezdte énekelni, a miért hagytuk, hogy így legyen, akkor félúton abba hagyta, és akkor elkezdett valami más, jó van, nem is csinálom tovább, és akkor sarkon fordult, és kiment.
1: Ennyi?
2: Szóval egy érdekes volt számomra, mondjuk ezért én, hobó, el kell fogadni. Viszont Zsuzsa gyönyörű volt. Zsuzsa is ugye a 8. évtizedet fejezgeti. Tudtam, hogy ő 46-os. Nagyon szépen csinálta, nagyon szép. De ez volt az érdekes, hogy itt az öregeknek, hogy úgy mondjam, egy-két nóta. Halász Jutka is kettőt énekelt.
1: Igen, ott jött vissza Mici Mackó, meg a boldog születésnapot.
2: Tolcsvai Laci is szépen csinálta. És ez így összejött. Tehát az öregekből ez volt. Küldtek videóüzenetet, Szörényi Levente videóüzenetet küldött, mert nagyon vártuk Leventét, nagyon vártuk, de hát egészségi, meg többire hivatkozva azt mondta, hogy nem tud eljönni, és akkor küldött egy videóüzenetet, Zorán küldött egy videóüzenetet.
1: Én a fináléra nagyon kíváncsi vagyok, mert Leven egy olyan dalt választottak, ami nagyon ütős.
2: Igen. A fináléra ott kijött mindenki, mondjuk Presszert hiányoltam, de azt mondja, már akkor nem volt ott, és ők ezt szépen elénekeltek, de nem csináltak ebből se, hogy mondják ezt, nem csináltak ebből sót. Kijöttek, elénekelték, ahogy meghajoltak, és elmentek.
1: Ennyi. Mondjuk el, hogy mit énekeltek.
2: Igen, mindannyian mások vagyunk.
1: De egyébként én nagyon, így most így a beszélgetés alatt nagyon azt látom, hogy ez egy nagyon szép emlék lesz, mert hogy olyan gyermeki örömmel, odaadással, áhítattal, szeretettel mesél erről a Sziget Fesztiválról.
2: Erről csak így lehet. Erről csak így lehet.
1: Mint hogyha föltöltődött volna,
2: igen,
1: tőle.
2: Igen. Ott voltam a Ródi 70 éves szülinapi koncertjén is. Azt hiszem, az az aréna volt. Jó helyen volt, jó lehetett hallani, szépen csinálni. És akkor az is még itt van.
1: Egy hangmérnök azért tudja élvezni a koncertet, vagy ott van az a tudásvágy, az a kíváncsiság, hogy na, az hova rejtették, hol van, jól szól? Nem.
2: Kíváncsiság az megvan, de ez biztos
1: az... félre tudja azért tenni?
2: Igen, az éveknek az eredménye, szóval, mint az életéveim eredménye, hogy valahol ez most úgy, hogy mondjam, úgy marad. És akkor nagyon jó szól a dob. Hú, de jó orgonál. Hú, most a szólógitár a francba, azt a tremolót hogy használta? Ez benne van, és látom.
1: És ezekre a fesztiválokra a tanárnő is kíséri?
2: Igen.
1: Mindegyikre?
2: Mindig ketten mentünk, igen. Ez egy ilyen közös projektum. Élvezzük a hangulatot, élvezzük a helyzetet, élvezzük a szórakozási formát.
1: Meg azt a feltöltődést.
2: Még mindent, ami ott van. Ez minden jó. Szóval egyszerűen ez egy olyan koncert, ami megmarad, és használjon, vagy szolgáljon példának egy jövendőbeli munkának, egy új valaminek, de nagyon jó volt. Szóval élvezzük ezt, és van egy elhatározás, hogy az ilyen rendezvényekre, ha körülmények megengedik, akkor el fogunk menni.
1: És mi van még a bakancslisten?
2: A Jetrotal Belgrádba szeptember 11-én a Jetrotal koncert. És van még valami, itt benne van, ahogy mondani szokták, fúrja a csőrünket, a Juraja Hip Belgrádba, az meg novemberben van. Tehát majd meglátjuk most.
1: Távolságot tekintve körülbelül ott van.
2: Igen, meg most kialakult egy rendszer, hogy ezt hogy csináljuk, elmegyünk, ott vagyunk, sajnos vagy szerencsénkre, mindegy, nem akarunk hajtani éjszaka, alszunk, jövünk, csináljuk. Tehát megy az élet szépen. De visszatérve a Brodyra, felemelő volt hallgatni azokat a régi fonográf, illetve Illés Koncsúra szerzeményeket, amelyeket ugye Brody írta az élet során, és tisztába kell lenni azzal, hogy nem játszanak el mindent. Tehát nem hallhatok mindent, amit most épp szeretnék. Na, nagyon jó hangzott például az Illéstől az Elvonult a vihar, vagy a Virágok tengerén, vagy a Ne gondold, a Légy jó kicsit hozzám az utcán,
1: Az, ami meglepett, hogy, vagy meglep ebből a listából, hogy ugye kórusok is voltak.
2: Igen.
1: Tehát ahogy említette, igen, hogy rögtön gyerekkórussal indítottak, de van itt a listán még egy kórus.
2: Az Örkény Színháznak
1: kamarakórusa.
2: Ez miért volt érdekes? Ők az Ókisleányt, ami egy ilyen lakodalmi illésnóta, ugye, mert már ott is játsszák. Igen. Ők ezt elénekelték egy, most én nem akarok mondani, 10 változatba. Pop, rockos, operás, kabarés, blue, mit tudom én milyen változatokba, és akkor ezt elénekelték. De nagyon jó volt, és ezt végig kellett csinálni, és ők ezt csinálták, mondom, 5 változat biztos volt. Vokál, amennyit akarunk, de csinálták. Volt egy diktafonom, amivel azért magamnak konferáltam, hogy mit látok, meg mit hallok, meg mit tudok, és akkor rájöttem, ott ugye jó felénél, vagy talán utána is, hogy nem működik. Nem tettem bele új elemet. Kérem szépen. Ez van. De valamennyi
1: vannak
2: megvan.
1: Vannak ilyen bakik.
2: Vannak ilyen bakik, de hogy miért nem tettem, azt se tudom.
1: Egyébként ilyen technikai dolgokat be szabad vinni? Mert megvan, ja, hogy mit dugva. Szabad, mit nem.
2: Ez el volt dugva, ezt nem találták meg.
1: Ez nem
2: A bicskámat se találták meg, mert annélkül nem megyek, de az egy normális zsebkés, tehát azt se találták meg. Nem is kereste, igaz? Volt egy a belépőmön, vagyis rajtam volt egy ilyen trikón van, hogy Limited Edition 1952. És rámutattam a srácnak, aki ott a metal detektorral játszott, hogy itt nem fog csörögni. Ja, ez igaz, mondom, igaz, köszönöm szépen. És nem nézte tovább a zseborámat is megtalálta a zsebemben, meg az 5 dinárost, de nem piszkált tovább, nem kereste.
1: Nincs ilyenkor egyébként egy kis ilyen adrenalin löket, hogy meg lesz, vagy nem lesz meg?
2: Van. Mert tudtuk, hogy nem szabad, mert mindenhol írta, hogy mit szabad. Mert volt olyan korszak is, amikor a vizet a műanyag 1 literes üvegbe kidobották velünk.
1: Egyébként oda. Azért itt ezt a 7 óra hosszát végig kell ám bírni, állni, ülni, csápolni, tehát ez fárasztó.
2: Nagyon fárasztó. Én az előbb említettem egy ilyet, hogy van egy néhány olyan szerzemény, például a Ne gondold, vagy az Ahin rózsa volnék, ami csak térden állva lehet meghallgatni. Ez így van, de azért is jó volt, könnyebb volt térdelni, mint állni. De jó volt, szóval egyszerűen ezt így kell csinálni, meg volt ott még egy néhány szám, amin úgy rossz a kifejezés, meg azt sem tudom, hogy mit jelent, hogy elkámpicsorodik, és akkor az ember elmegy.
1: Ott a gombóc.
2: Most is jön a gombóc, érdekes ez, nem gondoltam, hogy kifog rajtam, de ja Istenem, ez van. És jó volt, egyszerűen jó volt, és élveztük az egész hangulatot, és az a 6 óra, vagy a 7 óra, ugye 17-től, jó fél 12-ig, az úgy elment, elmúlt.
1: Tehát feltöltődött
2: nagyon,
1: akkor
2: nagyon élveztük, nagyon jó volt, nagyon szép volt, és egyszerűen ez jó volt. Na.
1: Olyan jó, így lesz valaki örök fiatal. Tehát akkor ez egy ilyen jó tanács lehet a fiatalabb korosztálynak, hogy járjanak fesztiválozni, járjanak koncertekre, élvezzék, mert hogy feltölti őket.
2: Igen, meg kell nézni.
1: Tehát akkor gyakorlatilag jobb elmenni olyan koncertre, ahol több fellépő van, mint egy előadó.
2: Az nekünk így jó. Vagyis az ilyeneknek mondjuk, mint jó magam, de el kell menni. Mondjuk kíváncsi vagyok a szeptemberi Demjén koncertre, ahol ő megint 80 éves, és kíváncsi vagyok rá, hogy
1: hát, tanár úr,
2: hogy fog kinézni.
1: Én erőt, egészséget kívánok a folytatásban is, még nagyon-nagyon sok fesztivált, és hát akkor majd egy legközelebbi alkalommal újabb beszámolóval várjuk.
2: Én köszönöm a lehetőségét, és nagyon örültem, hogy ezt el tudom mesélni, mert ez jó, ha kijön az emberből. Köszönöm, Zsuzsi.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
1: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Lezárták a Majsai hidat Szabadkán, a közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jován Mikitja, Jován Cvijitja, Szervó Mihály és a Bér Imre utcát is. A munkálatok második fázisa november 7-éig tart. Ez azt jelenti, hogy alternatív útvonalakat kell használni a következő 2,5 hónapban. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozott tüzekkel, a legsúlyosabb helyzet a Králjevó közelében fekvő Stolovi hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iljusin repülőgép is részt vesz. A deliblati homokpusztán Susara környékén valamelyest javult a helyzet, ugyanis csökkent a füst és gyengült a szél, de a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak. Vajdaság több településéről is segítenek az önkéntes tűzoltók, Martonosról, Horgosról, Oromhegyes és Oromról is csatlakoztak önkéntesek a hivatásos egységekhez, hogy megfékezzék a lángok terjedését. 4 követelést fogalmaztak meg a szerb állammal és az illetékes minisztériummal szemben vajdasági gazdaszervezetek. Szerintük a mezőgazdasági termelők helyzete, az alacsony felvásárlási árak, a több éve tartó asszály és a növekvő költségek miatt tarthatatlanná vált. A gazdák egyebek mellett a mezőgazdasági termékek piacán tapasztalható monopóliumok felszámolását, a támogatások második részének szeptemberi kifizetését, valamint a gázolaj utáni visszatérítés literenként legalább 50 dinára tört visszaállítását követelik. Az idei súlyos aszály miatt emellett állami intézkedést sürgetnek. Becsléseik szerint a kukorica terméshozama akár 50-60, a napraforgói pedig 30-40%-kal is elmaradhat az átlagostól. A gazdaszervezetek közölték, ha nem kapnak érdemi választ a követeléseikre, nagyszabású tiltakozást szerveznek. Ma zárul a 25. Interetno Fesztivál Szabadkán, a programok a Népkör Magyar Művelődési Központban zajlanak. A szervezők 16 órától az Interetno játékudvarban népi játékokkal és kézműves foglalkozásokkal készülnek a gyermekeknek. 18 órától az érdeklődőknek lehetőségük lesz beiratkozni a Népkör szakosztályaiba. Este 7:30-tól a Népkör klubest keretében a Kurbli Filmklub szervezésében fesztiváldíjas zenés-táncos rövidfilmeket vetítenek, és beszélgetésre is lesz lehetőség 100 Csongor filmrendezővel. 19 órától pedig sorsolás, az előző napokban ugyanis a fesztivál információs pultjánál az ajándéktárgyak megvásárlásakor a látogatók sorsjegyet tölthettek ki, amivel esélyt kaptak arra, hogy a szerencsések közé kerüljenek. A sorsolás nyertesei a Népkör, valamint a fesztivál vendégtánc együttesei által felajánlott különleges egyedi ajándékokkal gazdagodhatnak.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, a folytatásban is napos és meleg időnk lesz, vajdaság területén nem kell csapadékra számítani. Holnap is folytatódik a meleg idő, ugyanakkor az esti órákban helyenként előfordulhat eső.
5: Hírműsorok óránként.
7: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
5: SMR.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ajánló következik.
4: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falu gazdászirodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ajánlót hallottak.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadka

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.

0: Ajánló következik.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmesteri zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: A legértékes

0: A befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
1: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 16 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Híradó.
6: Lezárták a Majsai hidat Szabadkán, mintegy 62,5 ezer első osztályos kezdi meg az iskolaévet egy hét múlva Szerbiában, és az országban, illetve a régióban továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozút tüzekkel. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Teljes szélességében lezárták a szabadkai Majsai hidat és a környező utcákat. Az illetékesek szerint a hídlábánál készülő körforgalom építésének második fázisa november 7-éig tart. A híd feljáróját a városközpont felül lezárták. A Jován Mikity utca és a Majsai út is legalább 2,5 hónapig zsákutca a munkálatok miatt, amelyeket megkerülni már nem lehet, ahogy azt az elmúlt hetekben sokan tették. Loboda Árpád riportja.
7: Augusztus 24-én a második fázisába érkezett a Majsai híd lábánál található körforgalom építése Szabadkán. Ez azt jelenti a makhatesieknek és a vasutas településen élőknek, hogy csak kerülő úton tudnak eljutni a városba. A Makhatesről érkezők az 51. hadosztály utcánál a körforgalomnál dönthetnek, hogy balra fordulnak a Partizánbázis utca felé, vagy jobbra mennek a Koszovó utcai aluljáró felé. Amennyiben a Kertváros felé kerülnek, vissza tudnak kanyarodni a Jován Mikity utcára a Kőrösi utcán. Itt ajánlott az óvatosság, mivel a közelmúltban végzett földmunkák miatt az utca egy részén sérült a burkolat. Ezen az útvonalon a kivitelező ki is táblázta. Sárga alapon fekete ciril betűkkel tüntetve fel, mint obilazak, azaz kerülő. A legjobb választás a Partizánbázis utca lehet, amely kivezet a Szegedi útra. Ez a leghosszabb kerülő, és időnként sűrű lehet a forgalom. Ha úgy döntenek, hogy a másik irányból kerülik meg a hidat, akkor a Milutin Uszkokovics utcán juthatnak el a Koszovó utcai aluljáróhoz, vagy az 51-es hadosztály utcán végigmenve, majd visszafordulva a Jován Mikity utca felső, úgynevezett csordás útszakaszán. Ezeken az útvonalakon is óvatosan közlekedjenek, nem csak a megnövekedett forgalom okozhat bosszúságot, mindkét utca aszfaltburkolata sérült a korábban végzett szennyvíz hálózat bővítés miatt. Aki a vasutas település felől érkezik a hídlábához, az egy lezárt építési területhez érkezik. A Bér Imre utca felé van lehetőség kerülni a Timoki és a már említett Milutin Uszkokovics utcán keresztül. A Jován Mikity utca hídig tartó szakasza az építkezés miatt gyakorlatilag zsákutca. Az utat a gázművek magasságában zárták le. Ugyanezt tapasztalható a híd város felüli oldalán is.
6: Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62,5 ezer első osztályos kezdi meg az iskolát. A legtöbb elsős Belgrádban, Újvidéken és Nisben lesz. A minisztérium azonban azt hangsúlyozza, hogy az oktatásnak az ország minden részén minden gyermek számára elérhetőnek kell lennie. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96 ezer diák részesül, mondta Dejan Vukstankovic a szerbiai RTV műsorában. Jelenleg a pályázaton kiválasztott kiadók összeállítják a tankönyvcsomagokat és eljuttatják azokat az iskolákba, ahol már megvannak az ingyenes tankönyvre jogosult gyermekek névsorai. A szerb oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás elsősorban a három vagy több gyermekes, illetve nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeit érinti, de speciális tankönyveket is biztosítanak, és a nemzeti kisebbségekről sem feledkeztek meg.
8: Tehát azokat a gyerekeket, akiknek bizonyos speciális szükségleteik vannak, különleges módon kezeljük, hiszen az ő oktatásuk speciális. Számukra Braille-írással készült tankönyveket is nyomtatunk. Ugyanakkor hazánk multikulturális ország, ezért 8 különböző nemzeti kisebbség számára is kis példányszámban készültek tankönyvek, természetesen anyanyelven. Természetesen szernyelven, anyanyelvi oktatáshoz is készültek tankönyvek. Több kedvezményezett kategóriát is meghatároztunk. Ezeket a jogszabályok pontosan rögzítik. Mindenki, aki valamelyik kategóriába tartozik, jogosult lesz a támogatásra.
6: Több ezer hektár területet veszélyeztet a pusztító tűzvész Szerbiában, a Sztolovi-hegységben és a Deliblati homokpusztán több száz tűzoltó harcol a lángokkal, munkájukat külföldi egységek is segítik. A nehéz terep és az erős szél tovább hátráltatja az oltást, miközben a tűz már jelentős természeti károkat okozott, Halász Zoltán beszámolója.
3: Több száz tűzoltó küzd a lángokkal Szerbiában, miközben az erős szél bármikor újra fellobbanthatja a már eloltott tűzfészkeket. A Sztolovi-hegységben továbbra sincs teljes ellenőrzés alatt a tűz. Az éjszaka is fújó erős szél és a sűrű füst jelentősen megnehezíti az oltást. A magas, sziklás és nehezen megközelíthető terepen a tűzoltók munkáját már a levegőből is segítik repülők és helikopterek. A szerb belügyminisztérium Puma helikoptere egyetlen fordulóval akár 3500 liter vizet is képes a lángokra juttatni, emellett pedig egy orosz Iljusin repülőgép is bekapcsolódott az oltásba. Lukovóban egy házat elért a tűzoltóknak azonban 10 házat sikerült megmenteniük, és megakadályozták, hogy a lángok tovább terjedjenek a falu felé. A közeli Maglics és az Ibari főút egyelőre nincs veszélyben. A Deliblati homokpusztán eközben stabilabbá vált a helyzet. Nyílt lángok már nincsenek, a mélyben és a föld alatt izzó tűzfészkek azonban továbbra is komoly veszélyt jelentenek. A homokos, nehezen járható terep és a változó szélirány miatt a tűzoltók szerint folyamatos készenlétre van szükség. Jelenleg 441-en vesznek részt az oltásban. Vajdaság több településéről is segítenek az önkéntes tűzoltók. Martonosról, Horgosról, Oromhegyesről és Oromról is csatlakoztak önkéntesek a hivatásos egységekhez, hogy megfékezzék a lángok terjedését. Szerbia külföldi segítséget is kap. 69 román tűzoltó 15 járművel vesz részt a munkában, cseh egységek is segítenek. A tűz a térség méhészeit is súlyosan érinti. A Deliblati homokpuszta faállományának becslések szerint mintegy harmadát, körülbelül 11 ezer hektárt akácborít, amely a helyi méhészek egyik legfontosabb legeltetője. A szakemberek szerint a leégett akácosok helyreállítása akár évekig tarthat, így az érintett területeken több éven át kieshet a méztermelés, a károk pontos nagyságát csak a tűz teljes eloltása után lehet felmérni.
6: A régió országaiban is fokozott a tűzveszély, a legsúlyosabb helyzet Észak-Macedóniában uralkodik, ahol már a lakott területeket is veszélyeztetik a lángok. Több mint 15 aktív tűzég jelenleg az országban. Vasárnap este a tűzoltóknak köszönhetően néhány méterre a strumicai lakóházaktól sikerült megakadályozni a tűz további terjedését. Montenegróban is küzdenek a lángokkal, Kolasinban légi támogatást kértek a tűzeloltásához. A boszniai szerb köztársaságban pedig a Trebević hegy borult lángok, de a tűzterjedését sikerült megakadályozni. Emellett mától vörös riasztás van érvényben Görögország 12 régiójában a nyílt tüzek kockázata miatt. A tűzoltóság arra kérte a lakosokat, hogy legyenek körültekintőek és óvatosak, és kerüljék a szabadban végzett olyan tevékenységeket, amelyek tüzet okozhatnak. Szerbia energiaellátása jelenleg stabil, de egyre több kockázattal kell számolni. Az alacsony dunai vízállás, az olaj- és gázárak emelkedése, valamint az európai energiapiac problémái nehezítik az ellátást. Különösen fontos a NISZ pancsovai finomítójának jövője, mert teljes leállása esetén Szerbia nem tudná egyszerűen importtal pótolni az összes üzemanyagot. Vajtai Viktória összefoglalója.
5: Zsejko Markovic energetikai szakértő szerint jelenleg Szerbia energiaellátása stabil, de a kockázatok egyre nagyobbak. Kiemelte, hogy az olajválság továbbra is tart, az alacsony dunai vízállás és az európai energiapiaci problémák pedig nehezítik az ellátást. Szerinte ősszel és a télen a szárazság, a hideg idő és a magas energiaárak miatt nagyon nyomás kerülhet az energiarendszerre, ezért fontos lesz a takarékosabb energiafogyasztás.
9: Az
5: európai gáztározók jelenleg valahol 60% körüli töltöttségi szinten vannak. A feltöltés jelenlegi üteme mellett, figyelembe véve a magas árakat, november 1-ére várhatóan 80%-os töltöttségi szintet érnek el. Korábban ez az elvárt szint 90% volt, de az Európai Unió 80%-ra csökkentette. Ez kockázatot jelent az Európai Unió számára, de ha nem lesz különösen hideg a tél, akkor ezek a készletek fedezni tudják a téli időszak szükséges gázfogyasztását. Nagyon fontos kérdés a NISZ és a pancsovai olajfinomító jövője. A szakértők szerint a finomító működése nélkül Szerbia nem tudná egyszerűen teljes egészében importból fedezni az üzemanyag szükségletét. Ehhez elő megfelelő szállítási és logisztikai infrastruktúrát kellene kiépíteni. Ruzsica Vránkovics, gazdasági elemző. Ha a Lukoilt és a NISZ-hez való hasonlóságát nézzük, akkor ebből a szempontból ugyanarról az esetről van szó, hiszen mindkét vállalatot, ahogy más orosz vállalatokat is érintik az amerikai szankciók az orosz tulajdon miatt. Ha viszont a másik oldalát nézzük, a Lukoil egy orosz magánvállalat, ezért ott talán valamivel enyhébb a helyzet, míg a NISZ többségi tulajdonosa a Gazprom, vagyis egy orosz állami vállalat, ez pedig geopolitikai szempontból is más helyzetet jelent. Bár Szerbiában jelenleg nem számítanak áram vagy üzemanyag hiányra a szakemberek, a kedvezőtlen időjárás tovább növelheti a nyomást az energiarendszeren. Ezért a szakértők szerint fontos lesz az energia takarékosabb és észszerűbb felhasználása, nem csak Szerbiában, hanem egész Európában.
6: A pontos idő 16 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Egyre intenzívebb a parlagfű pollen szórása térségünkben. Ma ér véget az Interetno Fesztivál Szabadkán, és a topolyai csapat 2-1-re legyőzte a Napredakot. Jönnek a részletek. Az allergiások számára már most sem könnyűek a nyári napok, a parlagfű erős virágzásával pedig tovább fokozódhatnak a kellemetlen panaszok. A következő időszakban sokaknak okozhat gondot a szabadban tartózkodás. A parlagfű pollen szórása ugyanis egyre intenzívebb. Érdemes azoknak is odafigyelniük a tünetekre, akik eddig kevésbé voltak érzékenyek, hiszen az allergia akár felnőtt korban is kialakulhat. Balázs Zita riportja.
10: A hőség megtette a hatását, így a parlagfű virágzása is valamivel később kezdődött. Az allergiások azonban már érzik a kellemetlen tüneteket. Az elmúlt napok hűvös éjszakái kedveznek a gyomnövény fejlődésének. Surányi Márk.
11: Régen a tüdőszmám miatt fulladtam. Sipolt a tüdőm, nehezen kaptam levegőt, általában sűrűn injekció is volt a vége. Most ilyen helyzetben lekopogom annyi, hogy az orrom folyik, illetve tüsszögök.
12: És hogy tudod ezeket a napokat átvészelni, elviselni?
11: Sok zsebkendővel.
10: A tünetek enyhítésére célzott kezelést alkalmaznak. A gyógyszerészek tapasztalatai szerint egy átlagos allergia esetén a gyógyszertárban vén nélkül is elérhető készítmények, például a helyileg ható orszprék és szemcseppek, valamint az antihisztamin tartalmú tabletták általában elegendőek a panaszok hatékony kezelésére. Penk Jutka, gyógyszerész.
12: Az utóbbi időben az allergia szezon az már nem köthető csak a nyári hónapokra, hanem szinte az egész évben jelentkeznek az erre hajlamos pácienseknél az allergiás tünetek. Most fokozódik az allergia szezon, ugyanis elindult a parlag fűszezon, illetve a fűféléknek a virágzása az folytatódik, és ebben a szárazságban ez még jobban érezhető. Tehát keresik az emberek, tehát mindenkinek megvan már az adott gyógyszer, ami legjobban bevált, de vannak sajnos új páciensek is.
10: Az allergia tünetei könnyen összetéveszthetőek a megfázás panaszaival, azonban az orvosok szerint néhány jel alapján jól megkülönböztethető a kettő. Még megfázáskor a láz, az izomfájdalom és a leveltség is gyakran jelentkezik, addig az allergiára elsősorban a viszketés, az orrfolyás és a köhögés jellemző. Dr. Pajor Margit, általános szakorvos.
13: A szem és az orrnyálka hártyája, szájnyálka hártyája, szájpadlásnyálka hártyája az, ami elsősorban lereagálja ezt a pollent. Könnyezés, szemviszketés, szempirosság jelentkezik, orrfolyás, vizes orrfolyás, tüsszögés, tehát irritálja ez a nyálkahártya duzzanat, tüsszögés, köhícselés és a szájpadlásnak a viszketése. Ezek talán a legtipikusabb tünetek.
10: A parlagfű elleni védekezés nem egyszerű feladat. A szakemberek szerint a rendszeres gyomtalanítás az egyik legfontosabb teendő. Ugyanakkor kiemelik, hogy a növény gyökerestől érdemes eltávolítani, mivel puszta levágásával még erőteljesebben hajt ki. Az allergiásoknak emellett azt javasolják, hogy elsősorban éjszaka szellőztessenek, gyakran mossák ki az ágynemüket, a függönyöket és rendszeresen portalanítsák otthonukat.
6: Kubinyi Júlia és a Dűvő zenekar koncertjével indult az Interetno Fesztivál vasárnapja, bár a fesztivál ma zárul, a vendégegyütteseket vasárnap láthattuk idén utoljára a nagy színpadon. Balázs Andrea riportja.
9: Az esti programra megtelt Szabadka főtere, az autentikus népzenét játszó Dűvő zenekar és Kubinyi Júlia visszatérő vendégei az Interetno Fesztiválnak. A zenészek a sokszínű népzene mellett különleges doroszlói dalokkal is kedveskedtek a közönségnek. Kubinyi Júlia, népdalénekes.
14: Nagy örömmel jövök ide Szabadkára az Interetnóra, mert nagyon szép emlékeim vannak róla, és a szervező csapat, illetve a népkör számomra egy nagyon kedves társulás, és mindig úgy érzem, hogy itt jó kezekben vagyunk fellépőként.
9: Volt olyan néző, aki viseletben nézte végig a produkciókat, és a 30 fokban is debreceni nyakas cifra szűrt töltött magára. Sipos Andor.
15: Szeretném ezt az öltözéket, hát tulajdonképpen ebben házasodtam itt a Szabadkai Városházán, és nagyon büszke vagyok rá.
16: Nincs hőmelege ilyen plusz 30 fokban ilyen?
15: Nem, ezt úgy szokták mondani, hogy téren fűt, nyáron hűt.
16: Az Interetno Fesztivál rendszeres látogatója?
15: Igen, szoktunk kijönni.
9: A zenés-táncos program mellett nagyon népszerű a Mesterporta és a gasztródvar is. Az esti melegben a kézműves sör és a bor is fogyott bőven. Miljan Popovics borász. Évről évre egyre többen érkeznek már valamilyen előzetes borismerettel. Sokan tudják és felismerik, hogy mit isznak. Még a külföldi vendégek is, hiszen ezen a fesztiválon sokan érkeznek más országokból. Amikor bemutatom nekik, hogy helyi szőlőfajtáról van szó, általában már azt is tudják, mire számíthatnak. Felvonulással búcsúztak a néptáncsoportok Szabadkától. A vajdasági gyermek néptáncosokhoz csilei, török és magyarországi vendégművészek is csatlakoztak. A fesztivál ma a népkörben folytatódik, ahol este sorsolás is lesz, ugyanis azok a látogatók, akik ajándéktárgyakat vásároltak az infopultnál, egyedi, a vendégegyüttesek által felajánlott ajándékokat nyerhetnek.
6: A Tán hétfő az Óbecsei Tán Emlékház által szervezett rendszeres, kreatív és közösségi programsorozat, amely minden hét elején más-más izgalmas témával várta az érdeklődőket. A programok célja, hogy tartalmas időtöltést és tanulási lehetőséget nyújtsanak a gyermekeknek és a közösség tagjainak. Paracki László és Balázs Zita összefoglalója.
10: Az emlékházban most zajlott le az utolsó Tán hétfő. Idén záróként egy igazán különleges programmal készültek. Az 5-től 13 éves gyerekek számára Ervé Tülé játékos és szabadalkotói szemlélete által inspirált festőfoglalkozást tartottak. Albahári Aliz.
17: Most vagyok először, és itten nekem nagyon tetszik, hogy itten kreatívkodunk, rajzolunk, festünk.
10: Óbecsén az alsós és felsős korosztály számára több érdekes tábort is tartottak. Gulyás Dávid.
18: Nagyon régóta járok ide minden hétfőn. Az jelenti, múlt héten voltam a Lego építő táborba, még voltam azelőtt a sakba, meg voltam egy másik táboron, ami 5 napos volt.
10: Egy-egy asztalnál a csoportok filctollal, színes papírral és ragasztóval, illetve temperafestékkel dolgoztak. Ritz Viktor.
19: Mi tetszik neked itt a táborban, illetve mivel foglalkozol?
20: Én is egy tányérra, mit kell festeni, és én egy valamilyen alakot akarok csinálni bele.
10: A Tán Emlékházban a nyári szünidő alatt minden hétfőn 20-30 gyereket fogadtak a különböző műhelymunkákra. Horti Andrea, az Óbecsei Tán Emlékház munkatársa.
21: Kicsit újítás volt az idén, hogy nyáron is foglalkoztunk. Eddig is voltak az iskola év folyamán különböző foglalkozások, és folytatjuk ezt a tradíciót most már. Az iskola kezdéskor elindítjuk újra a hagyományőrzős műhelymunkákat, kézműves műhelymunkákat, ami általában volt is, ilyen szövés, agyagozás, kosárfonás, ami jóha tudnak a gyerekek ilyen témákról is. De folytatjuk ugyanígy ezeket, amit újszerűen behoztunk, tehát ilyen fizikai kísérleteket, kémiát is becsempészünk.
10: A műhely munka végén a legszebb alkotásokból egy közös kiállítást is rendeztek a Tán emlékház falain, hogy mindenki megcsodálhassa a tehetséges és kreatív fiatalok alkotásait.
0: Sport.
6: Kruse Vácon is folytatta remek sorozatát a TSC, a topolyai csapat 2-1-re legyőzte a Napredakot, így az ötödik forduló után is veretlen a bajnokságban. Az első félidőben fokozatosan került fölénybe a TSC, majd a 37. percben megszerezte a vezetést. Andrej Todorovski támadása után a hazaiak védőjéről Strahinja Ristićről pattant a labda a saját kapujába. A Napredak próbált egyenlíteni, de az 57. percben újra a vendégek szereztek gólt. A hazaiak a 74. percben büntetőből szépítettek. Bár küzdött a Napredak az egyenlítésért, a topolyaiak fegyelmezetten védekeztek és megőrizték előnyüket. A TSC így újabb fontos 3 pontot szerzett. A pontos idő 16 óra 20 perc, híradót hallottak.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, a folytatásban is napos és meleg időnk lesz, Vajdaság területén nem kell csapadékra számítani. Holnap is folytatódik a meleg nyári idő, ugyanakkor az esti órákban helyenként előfordulhat eső. Én már a köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Loboda Árpád várja önöket friss hírekkel, további szép napot kívánok, a viszonthallásra.
1: Közélet.
22: Közélet.
1: Politika.
22: Politika.
1: Kultúra.
22: Kultúra.
1: Sport.
22: Sport.
23: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánló következik.
2: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
3: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ajánlót hallottak.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR.
0: Reklám következik.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: 15. Reklámot hallottak.
1: 17 óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

a becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Bonyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János, nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió Diszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak. 107,1. Itt csak retrosláger megy.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.
6: SMR.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi

0: ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió. 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.

rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak!

0: és uraim!
1: Jön! Jön! Jön!
2: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
3: Itt az SMR-ben.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben ismét egy régi népmesével kedveskedünk nektek, melyben félre sikerült a három kívánság. Ti vajon miket kívánnátok, ha egy jó tündér megkérdezne titeket? Várjatok, még mielőtt belekezdtek, nehogy úgy járjatok, mint a szegény ember. Figyeljetek csak!
1: Három kívánság. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak felesége. Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura hazajön, főz valami vacsorát, de bizony nem volt miből. Még a víz föl sem forrott, jön haza a gazda, s mondja a feleségének nagy örömmel. Ej, feleség, ha tudnád, mi történt! Vége a nagy szegénységnek, lesz ezután minden, amit szemünk szájunk kíván. Ugyan, ne tréfáljon, kend, mondta az asszony. Talán bizony kincset talált? Meghiszem azt, hallgass csak ide! Amint jövök az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt a nagy sárba egy kicsi aranyos kocsi. A kocsi előtt két mókus, s a kocsiban egy olyan szép asszony ült, amilyent még világ életemben nem láttam. Bizonyosan tündér lehetett. Mondja nekem az a tündér. Te jó ember, segíts ki a sárból, s bizony nem bánod meg.
2: Hát én hogy ne segíteném, mondtam én. Azzal megfogtam az aranyos kocsit, asszonyostul, mókusostul kikaptam a sárból. Akkor aztán töviről hegyire kikérdezett engem, van-e feleségem? Mondtam én, van bizony. Gazdag vagyok-e? Mondtam én, bizony szegény vagyok, mint a templom egere.
1: No bizony, ha szegény vagy, mondd meg otthon a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, akármit, s mind a három kívánsága azonnal teljesül. Hallá-e? Mondta az asszony. Ne tréfáljon, mert nincs kedvem a tréfára. Jól van, jól. Próbáld meg, kívánj valamit. Hát, jól van. Kívánok. Ó, Uramisten, bár csak egy rőfös kolbász kerülne ide. Abban a szempillantásban a kéményből leereszkedett egy nagylábos, s a lábosban egy rőfös kolbász volt szépen összetekerve. Látod, hogy igazam volt, mondta a szegény ember. Hanem most már valami okosabbat kívánjunk, mert látod, hogy teljesedik. Szegény ember elévette a pipáját, még volt egy kicsi dohánya, teletömte. Gondolta, ha pipára gyújt, majd valami okosabb jut eszébe. Belenyúlt a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a pipájára, de olyan ügyetlenül talált belenyúlni, hogy a lábos felborult, s a kolbász kifordult a hamuba. Fölpattan az asszony, elkezd lármázni. Jaj, de ügyetlenkend, bár csak az orrára nőne az a kolbász! S ahogy ezt kimondta, már ott is lógott az urának az orrán a rőfös kolbász, úgy odaforrott, hogy azt szépszerivel levenni nem lehetett. Ej, uram teremtőm, megszomorodtak mind a ketten. Most már mit csináljanak, mit kívánjanak harmadiknak? Mondja az ember. Előbb ezt a kolbászt vegyük le. Próbálja az asszony, nem tudja levenni. Hát bizony ezt le kell venni, mondja az asszony. Egy kicsit az orrából lecsippentünk, nem olyan nagy baj az. De már ezt nem engedem. Bizony, ha nem, akkor járjon kent kolbásszal. De már azt nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyek. Istenem, Istenem, mit tudjanak csinálni?
2: Tudod mit, asszony, mondja az ember. Kívánd azt, hogy a kolbász essék le az orromról.
1: Mit gondol, kend, hiszen az a harmadik kívánság lenne, pedig én mi minden jót akartam kívánni, sok ökröt, lovat, sok földet, szép házat, s mindent. Már hiába, feleség, én ilyen bajusszal nem járok, hamar kívánt, hogy a kolbász essék le az orromról.
2: Mit volt mit tenni? A szegény asszony mégiscsak azt kívánta, hogy az ura orráról essék le a kolbász. Mikor aztán leesett, a hamut szépen lemosta róla. Úgy megették egy leültükben, hogy egy falat sem maradt belőle. Evés közben szépen megbékültek, s többet a szegénység miatt nem veszekedtek, hanem dolgoztak sokat, sokat. Lett aztán ökör is, ló is, lett föld is, lett szép ház is. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, na, most már elgondolkodhattok a kívánságaitokon, de csak okosan. Írjátok fel egy papírra, tegyétek a párnátok alá, és karácsonyig talán teljesülni fog. A következő viszonthallásig is olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: 19 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: a 107,1-en.
1: A 90-es évek magyar slágerei.
2: Itt nálunk a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
3: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
4: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
3: Tekerje fel a hangerőt.
5: Halló,
3: és
0: ne állítson az állomáskeresőn.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Exiuslágerek. Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Exiuslágerek. A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb exiusz lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: interneten
1: is
2: a 107,1 MHz-en.
1: Rádió.
0: Minden idők legnagyobb exiusz slágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ez

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden este.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
2: A 107,1 MHz-en.
3: And you can dance. For inspiration. Come on.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

Nem vagyok büdös. Nem vagyok édes. Nem vagyok dühös. Nem vagyok éhes. Nem vagyok puha, és nem vagyok kemény. Nem vagyok gazdag.

Nem vagyok rendőr, nem vagyok gyilkos, nem vagyok őrült, nem vagyok orvos, nem vagyok bíró és nem.

Nem vagyok munkás, nem vagyok paraszt, nem vagyok bigó, nem vagyok szakadt, nem vagyok sovány, és nem vagyok dagadt. Nem vagyok szolga, és nem vagyok szabad, nem én. Ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én? Amíg a világban folyik a vér, mondd, kit érdekel, hogy ki vagyok én.

0: miljoona rock!
1: Aztán 7,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A retro slágerek otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a retro slágerek tovább élnek.

0: I said to Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra!
2: És lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?
3: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Ex-jó slágerek az SMR-ben.

0: Exiu slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiu slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.